0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exjús lágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: gledam, da mislim šta misliš šta treba.
1: Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a gitároki és a riffeki a főszerep.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Náluk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Mi vagyunk a 90-es évek zenéi. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei.
1: A 70-es évek kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11-től, valamint délután 13:30-14-től.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
2: Megvan!

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: A minőségi magyar zene.
9: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
8: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
9: Nálunk szól. Nálunk.

0: 107,1. Itt csak retróslágér megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Nyolc óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédit Szuzanna, hírek következnek. Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozót tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek nehezen megközelíthető terep nehezíti az oltást, a tűz lokalizálásán tűzoltók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A delibláti homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészkek. Az orosz Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre Szerbiában. 43. alkalommal rendezték meg tegnap a hagyományos szamárversenyt Királyhalmon. Idén sem volt hiány nevetésből, izgalmas és felejthetetlen emlékekből. A versenyt számos kísérőprogram színesítette, többek között volt kerékpárverseny gyermekeknek, bazárok, ugrálóvár és még számos szabadtéri program. A Nepált sújtó áradások halálos áldozatainak száma 903-ra emelkedett, közölte hétfőn a Nepáli Nemzeti Katasztrófa Védelmi Hatóság. A korábbi adatok szerint 788-an vesztették életüket a természeti katasztrófában. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az áradásokban legalább 2742 ember megsérült. A rendkívüli helyzetekért felelős hatóság adatai alapján több mint 2400 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az érintett terület Nepál Kínával közös határának térségében található. Sport. 1-1-es döntetlent játszott a TSC a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első ligában, a 6. fordulójában tegnap este. A Topolyai arénában Hadzsicsi szerezte meg a vezetést a vendégeknek a 8. percben, majd a hazaiak egyenlítettek Stancsics góljával és beállították az 1-1-es végeredményt. A topolyaiak jelenleg a 3. a tabellán, míg a smederevóiak a 2. A következő körben a TSC a belgrádi Vosdovac otthonába látogat. Hétfőn, szeptember 7-én 18 órától játszanak majd. Djokovic kiesett a US Open első fordulójában. A világ 49. helyezettje, az argentin Mariano Navone 4 óra 36 perces küzdelemben 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 arányban legyőzte Djokovicot, aki így már a US Open első fordulójában búcsúzott. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 23 fokot mérnek, az elkövetkező napokban is túlnyomóan napos és továbbra is kifejezetten meleg idő várható. A legmagasabb hőmérséklet a legtöbb napon 32 és 37 fok között alakul majd.
8: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
9: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Reklám következik.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
0: Kultúra.
2: Határhelyzet.
0: Sport.
2: Közérdekű információ.
0: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: 8 óra 8 perc a pontos idő. Jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek. Itt a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Augusztus 31-e van, a nyár utolsó hónapjának utolsó napja. Egyébként ez az esztendő 243. napja a Gergely naptár szerint, és az Erikákat, illetve a Bellákat köszöntjük, gratulálok, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse azokat is, akik ezen a napon születésnapot ünnepelnek, legyen szép a napjuk. Az Erika, ugye az Erik férfi név női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika növény névvel is, úgyhogy az Erikákat köszöntjük. A Bella pedig egy olyan női név, ami több nyelvben is előfordul, mint a Bella végű nevek önállósult beceneve. Ugye ezen kívül az olaszban és a spanyolban önálló jelentése is van, ez pedig nem más, mint a szép. Tehát a Bella jelentése szép. Úgyhogy Erikák és Bellák, nagyon boldog névnapot kívánok még egyszer. Átlapozzuk hamarosan az eseménynaptárunkat is, de előtte azért elmondjuk, hogy mivel készülünk önöknek a mai napon. Hétfő lévén természetesen lesz majd küzdőtér, 11 és 12 óra között kollégám Tóth Tibor érkezik majd aktuális hétvégi sportösszeállításon. De ezen kívül szó lesz arról is, hogy már csak néhány szabad hely maradt az idei Connect & Grow üzleti konferenciára, amelyet szeptember 24-én és 25-én rendeznek meg a Palicsi Vigadóban. Holnap becsengetnek, mi pedig hozzuk az oktatási naptárat, ami Vajdaságot illeti, mikor lesz tanítási szünet, és meddig tart a tanév, erről is szó lesz majd a következő órában. Aztán Szent Tamáson átadták a Gion Nándor novella pályázat díjait a hétvégén. Erről az eseményről részletesen is beszámolunk majd önöknek. És elkezdődött a Szabadkai Népszínház új évadának első bemutatójára való felkészülés a Magyar Társulat berkeiben. A szeptemberi repertoár pedig egy városnapi ingyenes előadással indul szeptember 3-án, ami már sajnos betelt, de hogy milyen előadásokkal várják még a nézőket, erről kérdezzük majd vendégünket, Száros Anikót, közönségszervezőt. De természetesen lesz Beszéljünk róla is. Kerek évfordulóval emlékezünk a Mohácsi csatára. Idén 500 évvel ezelőtt csapott össze a magyar és a török sereg. Ennek hivatalos évfordulója szombaton, azaz augusztus 29-én volt. Vendégünk pedig Nagy Tibor történész lesz, akivel pontról pontra végigvesszük a történelmi eseményeket a 14 órai híreket követően. Érdemes lesz velünk tartani, tegyenek így. Jó vételt és jó rádiózást kíván mindenkinek, a műszaki munkatárs Masa Dávid nevében is, a műsorvezető Dévics Zuzanna.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.
1: 8 óra 19 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig már 24,5 fokot mutat a hőmérő higanyszálam. Az előrejelzések szerint és a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet információi szerint ma a csúcsérték 36 fok körül alakul. A holnapi nap folyamán viszont már csak 31 fokot mérünk majd, illetve azt is mondják a meteorológusok, hogy csütörtökön érkezik egy hideg front, és talán számíthatunk majd némi csapadékra is térségünkben, azt hiszem ezt már nagyon-nagyon várjuk. Szombaton volt egy kis eső, de az minimális volt, úgyhogy egy kiadós csapadék hullám, hogyha eléri térségünket, az már nagyon jól jönne, tehát ma a csúcsérték 36 fok körül alakul. Egyébként megnézzük azt is, hogy mi a helyzet most az országban, hol hány fokot mérnek. Tehát ahogyan említettem, Szabadkán már 24 fok van, Zomborban 21 fokot mérnek, Újvidéken 23 fokot mutat a hőmérő, Nagybecskereken is 24 fokot mérnek, Belgrádban pedig 23 fok van, tehát hasonlóan alakulnak az értékek, 1-2 fokot eltérnek csak mindössze. Nézzük a közlekedési információkat, miről tudunk beszámolni önöknek. Az ENOSZ csoportban arról írnak, hogy Szabadkán, Sándor irányába, ugye a tűzoltók utáni kanyarban, ott vannak a rendőrök, ugye a töltőállomásnál is ott ellenőrzik a közlekedőket. Méghozzá azokat mérik, elnézést, tehát akik Sándor felől érkeznek Szabadka központjának irányába. Aztán nézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeken. A hétvégén ugye káosz volt ismételten. Mondták is egyébként a közlekedési szervek, és közleményt is küldtek arról, hogy ez a hétvége ismételten fokozott lesz, ami a közlekedést illeti, és a forgalmat illeti az autópályán, illetve a határátkelő helyeken is erre kellett számítani. Nézzük most, mi a helyzet. Szerbiából Magyarország irányába a Királyhalomnál fél órát még mindig várni kell. Aztán Horgos 1 ugyancsak 30 perc a várakozási idő, és ami még ugye egy picit kaotikus határátkelő hely szokott lenni, az Horgos 2, de képzeljék, hogy 7 órakor írták azt utoljára, hogy fél órát kell várni. Azóta viszont azt írják, hogy ez lecsökkent 15 percnyi várakozási időre. Jó hír ez azoknak, akik most indulnak útnak, azért mindenféleképpen tájékozódjanak, de elmondható, hogy nagyjából 15-30 perc a várakozási idő a határátkelő helyek többségén Magyarország irányába. Fordított esetben is megnézzük, Magyarország felől Szerbia felé, ugyancsak ez a helyzet, jól járhatóak a határátkelő helyek. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, jövök hamarosan az árfolyam információkkal, és átlapozzuk a mai magyar szót is.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Az árfolyam információk következnek, ahogyan hallották is, ezek a mai napra, augusztus 31-ére szólnak. Az euró középértéke 117 dinár 35 para, 100 magyar forint 32 dinár 9 parát ér. A svájci frank középárfolyama 125 dinár 6 para a mai napon. Az angol font középértékét is mondom, 137 dinár 9 para, és végül az amerikai dollár középárfolyama 101 dinár 23 para. Ez a Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama, ami a felsorolást illeti, megtalálhatóak ezek az árfolyamok, tehát az interneten is, a www.nbs.rs oldalon, ugye itt az összes többi árfolyam is fel van sorolva, úgyhogy bővebb interneten is, a www.nbs.rs oldalon, ugye itt az összes többi árfolyam is fel van sorolva, úgyhogy bővebb információt az említett honlapon találnak. Átlapozzuk

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: Rádió Diszkó.
5: Oké.

0: Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
0: Reklámot hallottak. 107,1
1: SMR.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1-en.
1: Nos, ahogyan említettem, magyar szólapszemlével folytatjuk a műsort. Arra azonban felhívnám a figyelmet, hogy az SMS számunk a 0636 36 36 33, hozzászólhatnak a műsorhoz, és várjuk az útinfókat önöktől is. Küldjék el, mit tapasztalnak az utakon, van-e valahol rendőri ellenőrzés, írják meg nekünk. A Magyar Szóban írnak arról, hogy ősbemutatóval emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Újvidéken. Ugye a Hadak hangja 2, Mohács 1526 című előadásról van szó, amit Káló Béla rendezett, és hát ugye az a cél egyébként, hogy tájoljanak is ezzel az előadással, és hogy minél több emberhez eljusson. Erről olvashatnak a címoldalon, aztán hagyományalkotás közösség a Jaksity tanyán. Péter révén zajlik a 23. ifjúsági etnotábor, amelynek szombati családi napján kicsik és nagyok is bekapcsolódhattak a programokba. Erről számolnak be a címoldalon, illetve a negyedik oldalon. Drea 125 éves, falunappal és Szent István napi ünnepséggel emlékeztek a település múltjára és hagyományaira. A jubileumot tehát egy ilyen ünnepség keretében szervezték meg, és emlékeztek meg róla. Aztán lezajlott a 226. évi Guillaume Nándor novella pályázat díjkiosztó ünnepsége. Erről mi is beszámolunk majd a folytatásban, egy picit bővebben is, de a Magyar Szó címoldalán is erről írnak. A címoldalon egyébként fel van tüntetve az is, hogy az euró középértéke a mai napon 117 dinár 35 para, ahogyan mi is elmondtuk az előbbiekben. Hogyha hétfő, akkor a melléklet a sportvilág, hagyomány a szőnyegen, 36. alkalommal tartották meg a Nikola Vukov emlékversenyt, rögtön ezzel a hírrel kezdenek, aztán 9-el küldte haza a Zenta a proletert, megszerezte első idegenbeli győzelmét az újvidéki Vojvodina, az ellenfél mentett pontot a Csantavérnek. Ugye erről is olvashatnak, az eredményekről. Aztán van itt még evezés, és további futball, és hát minden fontos eredmény ugye a sportvilágban megtalálható. A Magyar Szó hátoldalán pedig trópusi időjárási anomália lassította átmenetileg az antarktiszi jégvesztést, erről is olvashatnak egy picit bővebben, és ugye az esemény naptárat is megtaláljuk itt, például arról is írnak, hogy ezen a napon született 12-ben Cézár, Julius Cézár, római császár, ugye 2014 évvel ezelőtt akkor, hogyha jól számolunk. És amit még kiemelünk, az például az, hogy ma augusztus 31-én van Diana Velszi hercegné halálának 29. évfordulója. Diana 1997. augusztus 31-én 36 éves korában hunyt el Párizsban, ugye miután az őt szállító autó ugye balesetet szenvedett. Diana az akkoriban vele kapcsolatban álló Dodi Alfayeddel utazott a francia fővárosba. A járművet paparazzi fotósok üldözték, ugye, és a sofőr pedig információk szerint még alkoholt is fogyasztott. A tragédia körülményeit több vizsgálat is feltárta, és hát ugye Diana halála világszerte hatalmas megdöbbenést és gyászt váltott ki akkor 1997-ben. Temetését szeptember 6-án tartották a Westminster apátságban, tehát ez is a mai naphoz kapcsolódik. Nos, ennyit a Magyar Szóról és az esemény naptárról is így egyben. 8 óra 43 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig hát rohamosan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, már majdnem 27 fok van, a csúcsérték pedig az előrejelzések szerint ma a 36 Celsius fokot is elérheti, tehát még 10 fokkal lesz melegebb a mai nap folyamán.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 90 esztendős korában meghalt Mihajlo Samardzija, Szabadka, Deszenka Maximovic utcai lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. 76 esztendős korában meghalt Vince Skenderovic, Kis-Bosznia, Dzsemál Bijedic utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 51 esztendős korában meghalt Haskó Tibor, Hajdújárás, Horgosi úti lakos. Temetése ma 15 óra 30 perckor lesz a Ludasi temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok, hírek jönnek. Az Újvidéki Színházban volt az ősbemutatója a Hadak hangja Opus 2 Mohács 1526 című előadásnak. Káló Béla rendezése a tánc, a zene és a látvány eszközeivel erőteljesen ábrázolja a magyarság szempontjából meghatározó történelmi pillanatot. A produkció középpontjában az összefogás, illetve annak hiányának történelem formáló ereje áll. Mohács megmutatta azt, hogy mekkora árat fizethetünk azért, ha nem fogunk össze, hangsúlyozta Fremond Árpád. Az MNT elnöke kiemelte, amennyiben széthúzunk, annak olyan beláthatatlan körülménye lehet, amelyből nehéz lesz talpra állni. A nagyszabású produkció Magyarország kormányának támogatásával az MNT finanszírozásában valósult meg. A cél a darab tájolása, hogy minél több emberhez eljuthasson. Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozott tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek, nehezen megközelíthető terep nehezíti az oltást. A tűz lokalizálásán tűzoltók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészkek. Az orosz Iusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre Szerbiában. A Nepál sújtó áradások halálos áldozatainak száma 903-ra emelkedett, közölte hétfőn a Nepáli Nemzeti Katasztrófa Védelmi Hatóság. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az áradásokban legalább 2742 ember megsérült. A rendkívüli helyzetekért felelős hatóság adatai alapján pedig több mint 2400 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az érintett terület Nepál Kínával közös határának térségében található. Sport. 1-1-es döntetlent játszott a TSC a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában tegnap este. A Topolyai arénában Hadzsicsi szerezte meg a vezetést a vendégeknek a 8. percben, majd a hazaiak egyenlítettek Stancsics góljával és beállították az 1-1-es végeredményt. A topolyaiak jelenleg a 3. a tabellán, míg a smederevóiak a 2. A következő körben a TSC a belgrádi Vozdovac otthonába látogat, jövő hétfőn, szeptember 7-én 18 órától játszanak. Novák Djokovic kiesett a US Open első fordulójában, a világranglista 49. helyezettje, az argentin Mariano Novanno 4 óra 36 perces küzdelemben 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 arányban legyőzte a szerb teniszezőt, aki így már a US Open első fordulójában búcsúzott. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 27,5 fokot mutat a hőmérő, az előrejelzések szerint napos, kifejezetten meleg időre számíthatunk ma Vajdaságban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-36 Celsius fok körül alakul. A déli délkeleti szél többnyire mérsékelt lesz, a délbánátban azonban időnként erős széllökések is előfordulhatnak.
4: Hírműsorok óránként.
8: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: A 107,1 MHz-en.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is.
0: Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
13: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Egy újabb óra indul itt a Mozaikban, augusztus 31-én hétfőn, amikor az Erikákat és a Bellákat köszöntjük, még egyszer gratulálok, boldog névnapot, és Isten éltesse azokat is, akik születésnapot ünnepelnek a mai napon. Napfelkelte augusztus 31-én egészen pontosan 5 óra 58 perckor volt, napnyugta pedig 19 óra 24 perckor lesz. Kaptunk közlekedési információt, hogy továbbra is mérik azokat, akik Sándorból tartanak Szabadka központja felé, ott a töltőállomásnál, illetve a Matijevicnál, ugye ott a tűzoltók előtti kanyarban, egészen pontosan így tudnám behatárolni a helyszínt. A határátkelő helyek most jól járhatóak, nincs 15-30 percet meghaladó várakozási idő, és ez igaz a kilépő és a belépő oldalra is. Azért mindenféleképpen érdemes tájékozódni, és hát holnap itt az iskola kezdés, ilyenkor még inkább óvatosnak kell lenni az utakon, hiszen a gyerekek közlekednek, ott vannak, ők is részesei lesznek még inkább a közlekedésnek. Fontos, hogy odafigyeljünk rájuk. És hogy mivel jövünk ebben az órában, nos már is mondom, ahogyan tehát említettem, közeleg az új tanév, kedden ismét megtelnek élettel az osztálytermek, és hát több mint 770 ezer szerbiai diák kezdi meg a 2026-27-es iskolaévet, így szó lesz a beiratkozásokról, a kisebbségi nyelven elérhető tankönyvekről és az iskolai naptárról is. Jerasz Anikó államtitkárt kérdeztük pénteken a Mérlegben, élőben, itt volt nálunk stúdió vendégként, és ebből a beszélgetésből hallhatnak tehát hamarosan egy részletet. Aztán a vajdasági magyar vállalkozók egyik legfontosabb találkozója is közeleg. Szeptember 24-én és 25-én ismét megrendezik a Connect & Grow üzleti konferenciát a Palicsi Vigadóban. A jegyek több mint 90%-a már elkelt, így érdemes sietni, hogyha valaki ott szeretne lenni a neves szakembereket felvonultató eseményen. A részletekről szervezőket kérdezett kolléganőnk Rafek Violetta, ezt a beszélgetést is hallhatják még ebben az órában. Tartsanak velünk, ezekkel a témákkal készülünk tehát a következő percekben. Jó vételt!

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
1: A szerbiai, ezen belül a vajdasági oktatási intézmények is készen állnak a diákok fogadására. Holnap, azaz szeptember 1-én minden általános és középiskolában becsengetnek. Ez annyit jelent, hogy a 2026-27-es iskolaévben 770 ezer diák kezdi meg a tanulást, 530 ezeren az általános, míg 240 ezeren a középiskolákban. A vajdasági tanintézményekben több mint 62 ezer elsős iratkozott be, és közül 1290-en magyar nyelven ismerkednek a betűkkel. A beiratkozásokról, a kisebbségi nyelven elkészült tankönyvekről és az iskolai naptárról is kérdeztük Jerasz Anikó államtitkárt a Pénteki Mérleg című műsorunkban. Ebből hallhatnak egy részletet a folytatásban. A riporter Szabó Hangya Teréz.
3: A kisebbségi nyelveken készülő tankönyvek vajon elég sok dilemma volt még néhány évvel ezelőtt ezek körül. Most már nyomtatásban vannak, illetve már kikerültek-e a nyomdából a tankönyvek, vagy egy részük?
4: Fontos kiemelnem azt, hogy az elmúlt mögöttünk lévő héten, tehát augusztus 26-án jelent meg az Oktatási Minisztérium részéről a kisebbségi tankönyv katalógus kiegészítése, ami azt tükrözi most vissza, hogy 1292 tankönyv áll a rendelkezésére a kisebbségi nyelveken tanuló diákoknak. Itt az iskoláskor előtti korosztálytól egészen a középiskolai korosztályig minden tanulót beleértünk. A 2026-os 27-es tanévre nézve ez azt fogja jelenteni, hogy a magyar ajkú diákoknak, illetve intézményeknek 257 tankönyv áll a rendelkezésére, illetve ennyit foglal magába ez a tankönyvkatalógus, ami azt jelenti, hogy 15 tankönyv van elkészítve az iskoláskor előtti korosztálynak, tehát az óvodásoknak, 188 az általános iskolai korosztálynak, és 54 a középiskolai korosztálynak, és ezek a számok is jól tükrözik valójában, hogy vannak olyan tantárgyak, amelyek terén, illetve amelyeknél több kiadó is jelentkezett, és szeretett volna a tankönyvet biztosítani a diákoknak. Például fel tudom itt sorolni, illetve említeni a matematikát, illetve a környezetünket, vagy a természettársadalmat, ahol bizony gazdag a választék, és a tanítónénik választatnak, amelyik kiadó könyveiből szeretnének dolgozni. De én azt gondolom, hogy itt az elmúlt évek jól megmutatták azt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, az Oktatási Titkárság, illetve a Vajdasági Pedagógiai Intézet az Oktatási Minisztériummal együtt egy nagyon jó csapatot alakított ki. Természetesen itt óriási feladata és óriási felelőssége volt a lektoroknak, a fordítóknak, akik, a szerkesztőknek, akik ebben a munkában részt vettek, de az, hogy egy ekkora szám kerekedett, hogy ennyi tankönyvünk van, és ennyit tudunk a fiatalok elé terjeszteni, ez magáért beszél, és azt gondolom, hogy minden területen, minden tantárgyra le vannak fedve a tantárgyak, tehát megvannak a tankönyvek, és a diákoknak időben az asztalukra fognak kerülni. Hogy válaszoljak a kérdésére is, amit felvetett, tehát mi valóban arra törekszünk, hogy a tankönyvek minden évben a tanévkezdésre a diákok előtt legyenek. Ugye most már kettő programja is működik az Oktatási Minisztériumnak, amely ingyenesen, térítésmentesen biztosítja a tankönyveket. Térítésmentes tankönyvek, amelyek csak a kisebbségi nyelven tanuló diákoknak szólnak, most már második éve valósulnak meg. Ebben az évben is Szerbia kormánya, illetve az Oktatási Minisztérium jóvoltából megkapják a tanulóink a szükséges tankönyveket, amelyek szerzői tankönyvek, amelyeket az állami tankönyvkiadó ad ki. Ezeknek a tankönyveknek az átadása volt valójában ma Bezdánban és Csantavéren. Tehát itt 72 milliós tételről beszélünk, ami a 8 kisebbségen túl, amelyeket felsoroltam, hogy van teljes körű oktatásuk, azon túl azokra a kisebbségekre is gondol, és azokat a kisebbségeket is belefoglalja a programba, ahol csak az anyanyelv a nemzeti kultúra elemeivel tantárgy oktatása zajlik. A mi esetünkben ez a magyar diákok vonatkozásában azt jelenti, hogy 10.200 diákhoz fognak ezek a könyvek eljutni remélem már nagyon sok iskolában ott vannak, ahol még nincsenek, a napokban megérkeznek, de a jövő hét végéig meg kell, hogy érkezzenek ezek a tankönyvek, tehát 10.200 diák, akik 72 iskolában, általános iskolában, valamint 4 speciális iskolában tanulnak, ezen túlmenően azok a diákok is meg fogják kapni a térítésmentes könyvet, akik a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tantárgyat tanulják, ők megközelítőleg 4000-en vannak, és 75 iskolában van megszervezve ez a választható tantárgy, ennek a választható tantárgynak az oktatása. Ezen túlmenően pedig az Oktatási Minisztériumnak évek óta működik az ingyenes tankönyvprogramja, amely azon diákoknak jár, akik szociális körülmények között nevelkednek, akik mondjuk olyan családoknak, ahol 3 gyermeket nevelnek, akik különböző egyéni fejlesztési tervek szerint tanulnak, ugye itt most ezeket a kifejezéseket használom, hogy az IOP 1, az IOP 2 és az IOP 3 szerint, vagy esetleg akik valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy nagy családból származnak, ezt már említettem is, vagy hogy esetlegesen egyik szülőjük elhalálozott. Tehát, hogyha ezen kategóriákba tartozik a gyermek, akkor ezt az iskola már korábban jelezte a minisztérium felé, és ezeknek a tankönyveknek, az ingyenes tankönyveknek a kiszállítása is most folyamatban van. Itt ugye magántankönyvkiadókról beszélünk, mert ez a két program, ezek nagyon szépen kiegészítik egymást, ugye a térítésmentes tankönyveknél megkapják az Állami Tankönyvkiadó Intézet szerzői tankönyveit, ebben a programban pedig akik erre jogosultak, megkapják a többit, tehát a matematikát, a természettársadalmat és a többit, ami még ebbe a kategóriába tartozik. Tehát mi tényleg arra törekszünk, hogy ezeknek a könyveknek a kiszállítása, a gyermekekhez való eljutása megtörténjen szeptember 1-ig, és azok a visszajelzések érkeznek hozzám, hogy nagyon sok iskolában elégedettséggel tudják az igazgatók elmondani, hogy a könyvek már ott vannak.
3: Akár középiskolásról, akár általános iskolásról legyen szó, az egyik legfontosabb kérdés most a szülők számára legalábbis, hát meg a gyerekeknek is, hogy hogyan lehet tervezni ezt az iskolai évet, mikor lesz szabadnak, mikor lehet a nyaralást, vagy a hosszú hétvégét betervezni, vagy elutazni a nagyihoz karácsonyra, vagy húsvétra, hogyan és miként alakul, azt tudjuk ugye, hogy Szerbiában és Vajdaságban egy picit különbözik a kalendárium, de bennünket a vajdaság érdekel.
4: Ugye sokat emlegettük már, hogy kedden indul a tanév, tehát szeptember 1-én. Az első őszi szünet, amire számíthatunk, illetve az első szünet, az november 11-e és 15-e között lesz. Az első fél év december 23-áig tart. A téli szünet, tehát december 24-től január 10-éig fog tartani, tehát a második fél év az majd január 14-én fog kezdődni, ez egy hétfői nap lesz. Olyan messzinek tűnik, de nagyon gyorsan itt lesz. A Szent Száva napja, az ugye a megszokottak szerint január 27-én lesz, ez egy munkanap lesz, de nem lesz tanítás, ugye itt ilyen Szent Szávára emlékezve, különböző ünnepségek kerülnek megszervezésre az iskolák bertkein, illetve művelődés otthonokban. Szerbia államiságának napja alkalmából február 15-e és 19-e között nem lesz tanítás. Március 26 és 29 között a nemzeti kisebbségek vallási ünnepeire és hagyományaira való tekintettel nem lesz tanítás. A tavaszi szünet április 30-a és május 4-e között lesz. Fontos kiemelni a próba érettségi, illetve a záróvizsgák kapcsán, hogy március 19-e és 20-a, ez egy péntek és szombat lesz, tehát erre a dátumra van tervezve a 8-os sok próba kísérettségie. A maga a záróvizsga, tehát a kísérettsége 8-osok számára június 14-e, 15-e és 16-ára van tervezve. A tanév vége a 8-osok számára az általános iskolákban május 28-án lesz. A többiek számára elsőtől 7-ig június 11-én lesz, és azt látjuk, hogyha ezt mind összeadjuk és kiszámoljuk, hogy 180 tanítási nappal számolunk az általános iskolákban. Míg a középiskolák vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy a negyedikesek számára május 21-én fog gimnáziumokban befejeződni, lezárulni a tanév. A 4 éves szakközépiskolák 4., valamint a 3 éves szakközépiskolák 3. osztályosai számára május 28-án fog a tanév zárulni. A gimnáziumok 1., 2. és 3., valamint a szakközépiskolák nem végzős tanulói számára pedig június 18-án lesz a tanév vége. Itt a tanítási napok száma 185. 2 munkaszombat van csak betervezve, ez egy, azt gondolom, egy vigasz, mert volt, amikor sokkal több volt. Az egyik az február 27-ére van előlátva, méghozzá pénteki órarenddel, a másik az pedig április 3-ára, ez pedig hétfői órarenddel van előlátva. Reményeink szerint ezt a naptárat is, amelyet a tartományi oktatási titkárság hozott meg, hiszen ez az ő hatáskörük, be tudjuk maradéktalanul tartani, és nem lesz semmi rendkívüli helyzet, amely ezt felülírná.

0: under my skin.
1: Ajánló következik.
2: Minden kedden 20 és 21 óra között
3: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
3: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Már csak néhány szabad hely maradt az idei Connect and Grow üzleti konferenciára, a jegyek több mint 90%-a már gazdára talált, emelik ki a szervezők. Ezzel a témával folytatjuk a mozaikot. Idén egyébként szeptember 24-én és 25-én találkozik egymással a Vajdasági Magyar Vállalkozói Közösség a Palicsi Vigadóban. A Vajdasági Magyar Üzleti Élet kiemelt találkozóján idén is neves szakemberek várják a résztvevőket. A következő percekben egy olyan beszélgetést hallhatnak, amelyben szervezőket kérdeztünk a részletekről. Juhász Bálintot, Tóth Tamást és Nagy Zitát, Rafek Violetta kértem mikrofon elé.
3: Negyedik éve szervezik immár meg a Connect and Grow-t. Miért döntenek mindig évről évre amellett, hogy szükség van megszervezni?
4: Hát elértük a célunkat, hogy referenciaponttá, találkozási helyé vált a Connect and Grow konferencia, a környék, a régió legnagyobb magyar nyelvű üzleti eseménye. Kevesebb mint 30 nap van a negyedik Connect and Grow konferenciáig, amit Palicson festői szépségű és történelmi jelentőségű városkánkban, településünkön szervezünk. És azt is elmondom, hogy már alig van 30 jegy. Tehát 30 nap, 30 jegy. Én arra biztosítok mindenkit, hogy biztosítsa a helyét, mert presztízs ott lenni. Az a vállalkozó, aki számít, az gyakorlatilag valamilyen formában a Connect and Grow konferencián jelen van. Résztvevőként, előadóként, támogatóként, valamilyen szolgáltatóként. Hatalmas közösséget jelent ez már. Közel 300 vállalkozás találkozó helye Palics, és szeptember második fele most már azt lehet mondani, hogy hagyományosan.
3: Tamás, ön a mindennapi életben nagyon sokat találkozik és tartja a kapcsolatot a vajdasági magyar vállalkozókkal. Ön mit lát, mi az a plusz, amit a Connect and Grow konferencia adni tud nekik, amit mondjuk otthon a mindennapi munkájuk során nem tudnak megszerezni?
5: Több mint 300 vajdasági magyar vállalkozó lesz a konferencián, és nagyon sok hozzáadott értéket fog számukra képviselni. Egyrészt, hogy meg tudnak egymással ismerni,

0: ismerkedni, egymással később tudnak üzletelni, véleményt tudnak cserélni, egymásnak tanácsokat tudnak adni. A másik része a dolognak pedig, hogy ismét nagyon neves, híres előadókat sikerült hozni, akik olyan előadásokat fognak tartani számukra, amelyek kézzelfogható, a gyakorlatba adaptálható, hasznos tudást fog számukra biztosítani. Néhány előadót csak említenék, például Steiger vagy Krisztián, a generációkutató, ugyanis most van az időszak, hogy négy különböző generáció dolgozik együtt, egy csapatban, vagy eladó, vagy vevő oldalon, és mindannyian jót akarunk egymásnak, de mindannyian másképp gondolkodunk, és más nyelven beszélünk idézőjelbe, és hogy elő fogja adni, hogy hogyan kell a különböző generációknak hatékonyan együttműködni. De itt lesz Újszászi Bogár László, aki a meggyőzés technikáról fog előadást tartani, tehát hogy az agyunk milyen irányvonalak mentén hoz döntéseket, és az a meggyőzésben fog segíteni, hogy hogyan tudunk hatékonyak lenni, ha valakit meg akarunk győzni, például, hogyha terméket, szolgáltatást el akarunk adni, de itt lesz még például Geszti Péter, vagy itt lesz még Wolf Gábor, aki a kis- és középvállalkozások a legnagyobb szakembere Magyarországon.
1: Csak röviden egy pár szóban beszéljünk arról is, Zita, hogy egyébként mit jelent megszervezni évről évre ezt az eseményt?
2: Óriási kihívás ez számunkra, de a Vajdasági Magyar Vállalkozókkal partnerségben alakítjuk ki mindig a teljes programot, odafigyelve arra, hogy a vállalkozók előző évben hogy élték meg a konferenciát, visszamérő kérdőíveket küldünk ki, ezt összegezve, figyelembe véve a véleményeket és az ötleteket, az adott konferencia vezérfonalára építkezve hívjuk meg ugye az adott év előadóit, úgyhogy nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk ahhoz, hogy 350 ember egy helyen jól érezze magát. A hely ugye adja a palicsi vigadó a szecesszió jegyében. Ettől nagyon nehezen tudunk megválni, nem is szeretnénk őszintén, viszont ez egy 350 résztvevőnek ad lehetőséget arra, hogy részt vegyen a konferencián. Úgyhogy itt tudnék csatlakozni az előttem szólókhoz, hogy a jegyek fogytán vannak. Tehát igazából ezen változtatni nem tudunk. Ahogy közeledünk a rendezvény kijelölt dátumához, úgy a jegyek száma már egyre kevesebb, úgyhogy én is csak biztatnék mindenkit, hogyha szeretné beszerezni a jegyét, akkor azt még megteheti.
1: Mi a rendezvény idei vezérfonala?
3: Ahogy hallottuk, mindig a vállalkozók érdeklődésére építünk, mindig visszamérünk. Egyébként nagyon elégedettek a konferencia megszervezésével, a hálózatosodási lehetőséggel, a témákkal. Aktuális az AI, a mesterséges intelligencia kérdésköre, ezt viszont úgy szeretnénk körbejárni, hogy hogyan lehet a természetes és a mesterséges intelligencia egymást segítő partnerség, hogy a mesterséges intelligencia ne az legyen, aki a munkát elveszi, kiváltja, a munkás létszáma csökkenti, hanem az a lehetőség legyen, az az ugródeszka, ami ahhoz járul hozzá, hogy a felszabadult időt és energiát a munkavállalók, a cégvezetők kreatív munkába, kreatív, nagyobb hozzáadott értékű folyamatokba befektethessék be, így a vállalkozás is tudjon minőségben, méretben növekedni. Azaz, hogyan tehetjük partnerré a mesterséges intelligenciát, ami átszövi a minden napjainkat, már gyakorlatilag mindenhova belopózott, hogyan tudnak ebből a kis- és középvállalkozások is profitálni.
1: Egyébként az ön tapasztalatai mit mutatnak, mit lát, mennyire foglalkoztatja, illetve mennyire tartanak a mesterséges intelligenciától a vállalkozók, hogyan állnak ehhez a témakörhöz?
0: Mindenféleképpen foglalkoztatja őket, valószínűleg ez egy új terület számukra, de folyamatosan ismerkednek velük, és ehhez mi adunk egy segítséget, hogy gyakorlatilag minden előadásban bele lesz fűz a mesterséges intelligencia, és meg kell értsék a vállalkozók, hogy lehet ez tetszik, nem szimpatikus, de enélkül nehéz lesz boldogulni, ugyanis elég egy példa, hogyha versenytársak alkalmazni fogják, akkor ők már hátrányba fognak kerülni, bármennyire is igyekeznek, és próbálnak 26 órát dolgozni a 24-ben.
1: Zita, mondjuk még el, hogy meddig lehet jelentkezni, és hogyan lehet regisztrálni, azt ugye említették, hogy fogynak a helyek.
2: Ez így van. A Connect & Grow honlapján tudnak jegyet vásárolni még az érdeklődők, akiket újra csak biztatnék, hogy azt tegyék meg minél előbb. Itt kapnak visszajelzést a kolléganőinktől, 3 kategóriában lehet jegyet vásárolni, 6, 10 és 15 ezer dináros jegyek vannak, attól függően, hogy az adott vállalkozó tagja-e a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének és vagy az adatbázisnak.
1: Tehát szeptember 24-én és 25-én Connect & Grow üzleti konferencia Palicson. Sokszor beszámolunk majd még az aktualitásokról. Köszönöm szépen, hogy befáradtak hozzánk.
2: Köszönjük a lehetőséget.
4: Hírek
5: és azok háttere.
4: A vajdasági magyarságot érintő témák.
5: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Folytatjuk műsorunkat hamarosan, egy rövid zenei szünetet követően, 10 órakor érkezik a hírszerkesztő, aki nem más, mint Loboda Árpád, friss hírekkel, információkkal. Egész nap óránként híreket mond, illetve délben és délután 4 órakor pedig híradóval is jelentkezünk itt a 107,1 MHz-en. A következő órában nem másról lesz szó, mint egy hétvégi eseményről, mert hogy a szombaton a Szent Tamási Gion Nándor emlékházban ünnepélyes keretek között átadták az írófejedelemről elnevezett novella pályázat díjait. Az eseményről kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot, amelyben zsűritag a novella pályázat első díjazottja, a második díjas, a harmadik díjasok, mert hogy osztott harmadik díj volt az idei évben, illetve a Szent Tamási Gion Nándor Kulturális Központ elnöke, és az MNT képviseletében Hajvert Ákost is kérdezte a kolléga, úgyhogy mindenről bővebben hallhatnak a következő órában. Mindezek előtt azonban érkeznék még néhány információval, ami az időjárásunkat illeti. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár, mert hogy ugye a nyári hónapok utolsó napja van ma, augusztus 31-e, és ahogyan hallották, a csúcsérték 35-36 fok körül alakul majd, de nézzük, hogy mit mond az orvos meteorológia. Nos, hát eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délutántól érkezik egy hideg front, ennek hatására egyre több felé hidegfronti hatás érvényesül, az arra érzékenyeknél így jelentkezhet, például sajnos a fejfájás, ingadozhat a vérnyomás, a tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. És hát így augusztus végén, szeptember elején is az UV-sugárzásra oda kell figyelni, 11 és 16 óra között erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőr megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, erre is felhívják a szakemberek a figyelmet, és hát figyeljünk oda magunkra és egymásra is, a legfontosabb az egészség. 10 órakor tehát hírek, a következő órában pedig a Gion Nándor díjkiosztó ünnepségről is hallhatnak majd. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Megemlékező sétát tartanak ma Belgrádban 22 hónappal az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlása után. A blokkádoló egyetemisták bejelentésük szerint 7 órára várják a résztvevőket a Száva térre, onnan a belgrádi központi vasútállomásig vonulnak. A menet végén 16 perces csenddel emlékeznek a tragédia 16 áldozatára. A diákok szerint továbbra és felelősségre vonást és igazságot követelnek. Újvidéken szintén megemlékezést tartanak. A résztvevők ott 19 óra 45 perckor gyülekeznek, majd a vasútállomáshoz vonulnak. Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozót tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek hegyoltalak nehezítik az oldást. A tűz lokalizálásán tűzoldók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészek. A Kosava gyengült, és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sienica térségében azonban továbbra is ellenőrizetlenül íg a tűz. A Szerbiában állomáshozó orosz Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. 43. alkalommal rendezték meg tegnap a hagyományos szamár versenyt Királyhalmon. Idén sem volt hiány nevetésből, izgalmas és felejthetetlen emlékekből. A fogadhajtós szamár verseny győztese a mindössze 10 éves Vajda Botond lett. A megmérettetés számos kísérőprogram színesítette, többek között volt kerékpárverseny gyermekeknek, kirakodóvásár, ugrálóvár és még számos szabadtéri program. És kevésbé jó hírek Nepálból, ahol az áldozatok száma 903-ra emelkedett, közölte ma a Nepáli Nemzeti Katasztrófa Védelmi Hatóság. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az áradásokban legkevesebb 2742 ember megsérült. A rendkívüli helyzetekért felelős hatóság adata alapján még több mint 2400 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
5: Sport.
6: Egy egyes döntetlent játszott a TSC a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában tegnap este. A Topoljai arénában Hadzsicsi szerezte meg a vezetést a vendégeknek már a 8. percben, majd a hazaiak egyenlítettek Stancsics góljával és beállították az 1-1-es végeredményt. A topoljaiak jelenleg a 3. a tabellán, míg a smederevóiak a 2. A következő körben a TSC a belgrádi Vosdovác otthonába látogat, mégpedig hétfőn szeptember 7-én 18 órától játszanak.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Napos, kifejezetten meleg időre számíthatunk ma Vajdaságban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-36 Celsius fok között alakul. A délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik fel.
4: Régi zenék, új információk.
2: Fedezze fel a kettőt együtt.
4: A 107,1-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Néhány közérdekű információval jelentkezünk így az óra elején. Szabadka város közigazgatási hivatala értesíti a lakosságot, hogy a Tiszta Szerbia projekt keretében folytatódnak a munkálatok a szennyvíz csatorna hálózat építésén, illetve a háztartások hálózatra történő csatlakoztatásán, minek következtében a Milutin Uszkokovics utca, a Jován Mikics utca kereszteződésétől az 51. hadosztály utcával való kereszteződésig le lesz zárva a forgalom előtt. A tervek szerint a munkálatok a Jován Mikics utca kereszteződésétől indulnak, és szakaszonként folynak majd augusztus 31-e és szeptember 30-a között, mely időszakban az utcák reggel 7-től délután 16 óráig lennének teljesen lezárva, azon kívül pedig a forgalom rendesen zajlik, tehát ez mától lép érvénybe. Aztán augusztus 31-e és szeptember 4-e között kombinált légi és földi szúnyogírtást szerveznek Szabadka város területén, írja közleményében a kommunális ügyek szolgálata. A kifejlett szúnyogok kombinált írtás az említett időszak első napján kedvező időjárási viszonyok mellett este 6 és 11 óra között zajlik, amennyiben nem lesz csapadék, szél, illetve túl magas hőmérséklet. Minden további információ megtalálható a Pannon RTV honlapján ezzel kapcsolatban is a közérdekű hírek között. Ugyancsak itt hívják fel a figyelmet arra, hogy Szabadkán a mai nap folyamán több utcában is áramkimaradás lesz, illetve áramkikapcsolásra kell készülni Palicson, Kelebián, Mérgesen, Újzsedniken, Martonoson, Adorjánon. Tehát ezek a települések érintettek ma az áramkikapcsolást illetően. Minden információ tehát a Pannon RTV honlapján megtalálható. Az egészségházak munkaideje is itt szerepel, így például változott beosztásban fogadja a héten a pácienseket a Hajdú Járási Egészségház ma például, illetve pénteken is 7 és 10 óra között dolgozott és dolgozik, majd kedden és csütörtökön 10.30 és 13 óra között, szerdán pedig 13.30 és 17 óra között. A Királyhalmi Egészségház ma 10.30-tól 14 óráig fogadja a pácienseket. A Ludasi Egészségház a mai napon zárva tart. A Pestcsarai rendelő 7 és 14 óra között dolgozik. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője ma reggel 7-től este 8 óráig fogadja a betegeket. A Tavankúti rendelő is reggel 7 és délután 2 óra között ügyel. Az egyetemista rendelő már dolgozik, így a mai napon reggel 7-től délután 2 óráig fogadja a pácienseket. Kedden és pénteken viszont még zárva tart majd. Az Újzsedniki Egészségház 7 és 14 óra között dolgozik, a Nagyfény Egészségház pedig délután 1 órától este 8 óráig fogadja a pácienseket. A többi rendelő a megszokott munka rend szerint dolgozik. A Szabadkai Egészségház tájékoztatása szerint a hét folyamán további változások is lehetségesek, és hát a rendelők munkaidejéről a Szabadkai Egészségházak oldalán is tájékozódhatnak még. És még egy közérdekű információ a végére. A Vöröskereszt zentai szervezetének értesítése szerint a mai napon délután 2 és délután 5 óra között véradási akciót szerveznek Zentán, a Vöröskeresztben, aminek a címe Posta utca 1. Ide várják az önkénteseket, tehát ma délután 2 és 5 óra között véradási akció Zentán. Hamarosan jövök az apró hirdetésekkel, utána pedig egy Szent Tamási hétvégi eseményről számolunk be.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt, a 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. Sát augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39-es.

0: 3-tól és 4:30-tól.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024 222 638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk!
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumár.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
6: Rádiódiszkó.
7: Oké.
1: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szombaton a Szent Tamási Gion Nándor Emlékházban ünnepélyes keretek között átadták az irodalomfejedelemről elnevezett novella pályázat díjait. Az eseményen ott járt kolléganőnk Lennert Tímea is, aki riportot készített. Ezt hallhatják a folytatásban.
3: Brenner János zsűritag az elbírálás során figyelembe vett szempontokról a következőket mondta.
4: El kell mondanom mindenféleképpen, hogy számos pályamű érkezett erre a végülis nemzetközi megmérettetésre, és a zsűri nevében azt is el tudom mondani, hogy meglehetősen nehéz dolgunk volt, ugyanis számos különböző témában érkeztek alkotások. A téma változatossága még nem is volt probléma, hiszen ez nyilván el is várt, hanem alapvetően az, hogy egyfajta műfaji sokszínűség jellemezte az alkotásokat. Tehát tulajdonképpen a publicisztikától kezdve az elbeszélésen át egészen még akár a hosszú versig is érkeztek különböző műfajban ugye alkotások. Most ilyenkor voltunk nehéz helyzetben, hiszen ezek nagyon jól megírt szövegek voltak, viszont a novella műfajának csak kevésbé feleltek meg, ezért annyiban voltunk a zsűri tagokkal szigorúak, hogy azért a novella műfajtól azért nem szerettünk volna elrugaszkodni. Ezekben a műfaji kategóriákban értékeltük az alkotásokat, és nagyon örülünk annak különösen, hogy a Kárpát-medencéből számos alkotás is érkezett, de ami még ennél is fontosabb az, hogy a vajdaságból most én azt hiszem, hogy a tavalyihoz képest is sokkal több alkotás érkezett, úgyhogy külön örömünknek adtunk hangot az értékelésnél ennek a körülménynek.
3: A Móri születésű Endrei Nagy Ágoston, a novella pályázat első díjazottja, Málik Roland díjas költőíró, a Fiatal Írók Szövetsége szerkesztője, a díjazott novella tartalmáról, az általa végzett alkotó tevékenységről így nyilatkozott.
5: Alapvetően költő vagyok, a prózaírással jobban kezdtem el foglalkozni, illetve emellett szerkesztőként dolgozom a Fiatal Írók Szövetségénél. Igazából egy egyszerű kedves véletlen folytán egy korábbi munkahelyemen, ahol szerkesztőként dolgoztam, egy szerzőnk a bemutatkozásában elküldte, hogy díjazott lett ezen a pályázaton. Megnéztem, kifejezetten szimpatikus volt, kicsit utána olvastam Gionnak, elkezdtem a Károkotonákat olvasni, és kifejezetten egy szimpatikus pályázatnak tűnt, és szerencsét próbáltam igazából. A művem pedig alapvetően egy apának a gyászmonológia. Egy időben elkezdtem a Beat korszaknak a zenéivel foglalkozni, és ott az Illés Együttesnek a Nyári Dal című dalszövege, ami egy balatoni hajószerencsétlenségről szól, és ehhez írtam egy ilyen fiktív szöveget, ami a túlélő apának a szövege, hogy a parton áll, és gyászolja a gyermekét. Bátor mondat volt azért tőlem, hogy elkezdtem megismerkedni, igazából tényleg még a Károkatonákat olvasom. Ezért én elég hektikus olvasó vagyok, és a figyelmi fókuszom is azért ez egy tipikusan Z-generációs fókusz, de egyébként ilyen szempontból is nagyon jó Gion Nándort olvasni, hogy ugye nála nem a nyelvi matéria az elsődleges, hanem sokkal inkább az elmondott történet és a tartalom, és ez egy abszolút egy könnyen olvasható szerző. Tehát, hogyha akár valaki a vajdasági irodalomba, vagy így az ezredforduló előtti szép irodalomba, prózai irodalomba akar betekintést jelni, szerintem Gion Nándor az egy nagyon jó kapu ehhez.
3: Cvetanovics Mártával beszélgetek, aki a Gion Nándor novella pályázat második helyezettje, Kulláról érkezett a díjkiosztóra. Mióta foglalkozik szép irodalommal, írással?
6: Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem, így szórakozásból jóformán. Néhány pályázatra küldtem, és amikor láttam, hogy díjak is befutottak, akkor további kedvet kaptam hozzá. És így lett ebből. Vajdasági témákkal leginkább azok kerülnek terítékre.
3: Ezen a pályázaton is egy igen figyelemre méltó témával, pályaművel jelentkezett. Miről szól, és miért éppen ezt a témát választotta?
6: Ez az elvándorlásról, kivándorlásról szól. A családban és a tágabb baráti körben is nagyon sokan megpróbálták, voltak, akik visszatértek a külföldi útról, és gondolom, hogy ez nagyon sok helyen felmerül, és azért gondoltam, hogy egy ilyen körüljárok.
3: Terveze hasonló írásokat?
6: Én gondolom, hogy az elkövetkező években is majd témát találni fogok írni, és valójában hát így oldottam meg, mintha egy visszatérő fiatalról lenne szó, aki megpróbálta, összehasonlította, és aztán egy újrakezdésbe belefogott.
3: Németh Dezső, a Szent Tamási Gion Nándor Kulturális Központ elnöke a novella pályázat történetéről, idei menetéről beszélt.
2: Az idei Gion Nándor novella pályázat már sorrendben a 16. volt. Június 1-ig összesen 53 pályamű érkezett. A tavalyihoz képest egyel kevesebb, az előbbi évekhöz képest ugyanazon a szinten mozog, tehát több mint 50 pályamű érkezik összesen. Azt én, amikor átnéztem a beküldött munkákat, vagyis a szerzőket, akkor láttam, hogy ebből az 53-ból 38 vajdasági. Ami egyszerűen elképesztő szám, hogy vajdaságban egyszerűen újraélett az irodalom iránti érdeklődés és az írókedve a fiatal generációk által. De a többi műveket, ami illeti, az pedig lehet mondani, hogy a Kárpát-medence minden területéről érkezett munka, tehát van Romániából, Magyarországról, Ausztriából is, természetesen, mint mondtam, Szerbiából, Vajdaságból is. Hogy miért tartsuk augusztus végén a díjköztű ünnepségét, annak az az oka, hogy Gion Nándor 2002. augusztus 27-én halt meg, és ennek a kapcsán minden évben, augusztus végén úgy időzítsük a díjkiosztót is, hogy körülbelül ez a dátum köré kapcsolódjon.
3: A nagyszámú beérkezett pályamunkára tekintettel a zsűri idén kétharmadik díjat is kiosztott. Ezek közül az egyiket a tiszalöki Forgács Péter tudhatja magáénak.
7: Most indultam először novella pályázaton az első két megírt művemmel. Nem is számítottam rá, hogy egyből helyezett leszek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igazából gyerekkorom óta írkálok mindenféle dolgokat, annak idején ilyen D&D játékokhoz csináltam kalandokat, és a barátainkkal eljátszottuk őket, de komolyabban nem foglalkoztam még előtte sosem ilyenekkel, úgyhogy nekem ez az első ilyen sztár próbálkozásom. Tavaly álltam neki az első novellának, azt is leadtam, illetve a második volt a kibillenés, amivel most harmadik lettem. A történet fiktív, meg nem. A karakterek léteznek is, meg nem is. Több karakterből vannak összegyúrva, egy tiszaparti falunak egy helyzetképe, ahol Mérő József fel kell reggel, disznóvágásra készülve, és a nap végére megbolondul. Kicsit az öregedésről, az érzések elfojtásáról, az alkohol negatív hatásáról, és az egymás közötti interakciókról szól a novella.
3: A Bács Feketehegyi Simonyi Dénes szintén harmadik díjas.
8: Igen, hát mondhatjuk azt, hogy hobbiból írok, nem tudom mióta. Valamikor részt vettem KMV-n középiskolás koromban, aztán nagyon sokáig szünet volt, és aztán nem is emlékszem, talán egy Sikoly folyóiratos pályázatra jelentkeztem. És azóta megint évekig semmi, és így most jött egy ötlet, hogy kell írni. A 3 évvel ezelőtti Gion pályázatra jelentkeztem először, és valahogy úgy alakult, hogy minden évben lett témám.
3: De csak így a novella pályázat okrán idejére veszed elő a tollat, vagy pedig ezek a pályázatok esetleg arra is sarkalják az embert, hogy állandó része legyen az életének az írás?
8: Hát a pályázat szerintem az a határidő mellett egy nagyon jó dolog. Nekem én szakmámból kifolyólag folyamatosan a határidőkért érek, semmi másért, csak a határidőkért. És hogyha van egy ilyen cél, hogy X dátumig készen kell, hogy legyen, akkor az ember megírja. Egyébként a történet valahol egy ilyen teljes, komplex történet valahol motoszkál a fejemben, igazából aki elolvasta az előző novellát, és az azért talál párhuzamot meg, és kötődési pontot ez a kettő között, az idei és a tavalyi között. De, hogy mondjam, ez így valahol motoszkál, aztán egy-egy pályázat ez egy jó, tehát így jó motiváló lehetőség arra, hogy esetleg kicsavarjam magamból a következő a folytatását neki. De nehéz időt találni rá, mert a munka meg a hétköznapok elveszik az embernek az idejét, úgyhogy tényleg pont ezért jó, hogy van egy határidő, és akkor, hogyha kell, akkor az ember 4 napig nem alszik és megcsinálja.
3: Hajvert Ákost kérdezem, aki a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának kultúrával megbízott tagja. Mi a jelentősége egyrészt a gioni hagyatéknak, másrészt pedig magának ennek a novella pályázatnak?
9: Azt hiszem, hogy a felvezetésben a rendezvény lényegét megfogalmaztat, hiszen úgy említetted, hogy novella nap, és azt hiszem, hogy ennél sűrűbben nem is lehetne fogalmazni. Valóban ez egy novella nap, hiszen nem csak a Gion hagyatékot tápolja, hanem előre mutat, összegyűjti azokat a fiatal és kevésbé fiatal irodalommal foglalkozókat, írókat, novellaírókat, akiket inspirál Gion Nándor hagyatéka egyrészt, másrészt pedig a mindennapok, hiszen a novellák azok mindig a mindennapokból születnek, és ahogy itt a felvezető beszédemben is mondtam, én azt hiszem, hogy aki a szép irodalmat olvassa, az mindig egy lépéssel közelebb kerül a világ megértéséhez, megismeréséhez, és aki az szép irodalmat műveli, az valószínűleg egy lépéssel már talán előrébb is van valahol. Így ez a két közeg találkozik itt Szent Tamáson, ezen a rendezvényen, és hát magának a Gion Nándor emlékháznak pedig én azt hiszem, hogy felbecsülhetetlen a jelentősége, hiszen egy olyan irodalmi alkotóról beszélünk, aki úgy az ifjúságot, mint az időseket megszólította a művei által, nem csak a Szent Tamásiakat, hanem a vajdaságiakat, nem csak a vajdaságiakat, hanem a Kárpát-medenceieket, és mondhatnám még azt is, hogy a műfordítások által hány nemzethez juthattak el a szövegei. Így azt gondolom, hogy Gion Nándor neve méltán foglal el olyan helyet a vajdasági magyar irodalomba, és ugyanúgy az egyetemes magyar irodalomba is, amit ápolni kell, ápolni a fenét, megőrizni és átmenteni az utókornak, hiszen én azt hiszem, hogy ez a fajta üzenet, amit a Gion hagyaték hordoz, az egy olyan inspiráció a jövőre nézve, ami emelheti a jövő irodalmárjait, és ugyanakkor okíthatja a jövő olvasóit is.
3: A háromtagú bírálóbizottság a 2026. évi antológiában a díjazott pályaművek mellett további 10 novella megjelenését is javasolta. A díjkiosztó ünnepségen a Szent Tamási Tambora zenekar is közreműködött, a rendezvény zárásaként pedig a díjazottak megkoszorúzták Gion Nándor mellszobrát.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Néhány perc maradt még ebből az órából, hírekkel jövünk pontban 11-kor, a következő órában pedig küzdőtér sportműsorral jelentkezünk, a szerkesztő műsorvezető Tóth Tibor lesz ez alkalommal is. Az országos bajnokságok döntői 43 a tartományi diákolimpián pedig kerek 100 érmet nyertek a szabadkai diáksportolók. Nagyvarjas Árpáddal, a Szabadkai Diáksport Szövetség elnökségének tagjával lesz egy beszélgetés a műsorban, illetve hétvégi sport összefoglalóval is készülünk tehát a következő órában. A híradó után várom önöket vissza árfolyam információkkal, a Pannon Televízió műsorismertetőjével, és megnézzük akkor is, hogy mi a helyzet az utakon. Egyébként közúti ellenőrzés továbbra is van Szabadkán, méghozzá azokat mérik, akik Sándor felől tartanak a város központjába. A határátkelő helyek pedig jól járhatóak, vezessenek azért óvatosan és körültekintően. És ahogyan említettem, a jól megszokott rovatokon túl a délutáni órában vendégünk is lesz, Mészáros Anikó közönségszervező, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának munkatársa. A szeptemberi repertoárról beszélgetünk majd, de jövök egyéb programokkal és közérdekű hírekkel is. Tartsanak velünk a folytatásban, és jó vételt és jó rádiózást kíván a hallgatóknak a Mozaik műsorvezetője, Dédics Zuzanna.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért, cingáz!
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Megemlékező sétát tartanak ma Belgrádban, 22 hónappal az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlása után. A blokkádoló egyetemisták este 7 órára várják a résztvevőket a Száva térre, ahonnan a belgrádi központi vasútállomásig vonulnak. A menet végén 16 perces csenden emlékeznek meg a tragédia 16 áldozatára. A diákok szerint továbbra is felelősségre vonást és igazságot követelnek. Újvidéken szintén megemlékezést tartanak, a résztvevők ott 19 óra 45 perckor gyülekeznek, majd a vasútállomáshoz vonulnak. Javul a helyzet a szerbiai erdő és bozott tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi-hegységben a meredek hegyoldalak nehezítik az oltást, a tűz lokalizálásán tűzoltók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészek. A Kosava gyengült, és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sjenica térség azonban továbbra is ellenőrizetlenül ég a tűz. A Szerbiában állomásozó orosz Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. 43. alkalommal rendezték meg a hagyományos szamár versenyt Királyhalmon. Idén sem volt hiány nevetésből, izgalmas és felejthetetlen emlékekből. A fogadhajtásos szamár verseny győztese a mindössze 10 éves Vajda Botond lett. A megmérettetés számos kísérőprogram színesítette, többek között volt kerékpárverseny gyermekeknek, kirakodóvásár, ugrálóvár és még számos szabadtéri program.
3: Sport.
4: 1-1-es döntetlent játszott a TSC a Szmederevói 1924 ellen a szabad szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában tegnap este. A Topolyai arénában Hadzsicsi szerezte meg a vezetést a vendégeknek. Már a 8. percben majd a hazaiak egyenlítettek Stancsics góljával és beállították az 1-0-ás végeredményt. A topolyaiak jelenleg a 3., a tabellán még a szmederevóiak a 2. A következő körben a TSC a belgrádi Vozdovac otthonába látogat. Hétfőn, szeptember 7-én 18 órától játszanak.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. Napos és kifejezetten meleg időre számíthatunk ma Vajdaságban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 36 Celsius fok között alakul. A délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissítják majd fel.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Mihászhoz visszük a híreket.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
6: Reklám következik.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
9: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ha hétfő, akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Masa Dávid, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk önökkel majdnem 12 óráig. Mai műsorunkban iskolai sporttal foglalkozunk, beszámolunk a 9. szabadkai félmaratonról, majd ismertetjük a legfontosabb sporthíreket. Az országos bajnokság döntői 43, a tartományi diákolimpián pedig kereken 100 érmet nyertek a szabadkai diáksportolók. A sikerről, az eredményekről és a további tervekről Nagy Varjas Árpáddal, a Szabadkai Diáksportszövetség elnökségének tagjával beszélgettem.
2: Igen, csak sűrű évük volt a szabadkai és a más városokban élő diáksportolóknak, hiszen több nagy versenyt is rendeztek számukra ebben a 2026-os évben. Nézzük, hogy a szabadkai diáksportolók mennyire tömegesen vettek részt ezeken a versenyeken, először ugye a selejtezőkön.
3: Szia Tibi, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ismét egy nagyon eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Ugye ismét jól szerepelt a szabadkai diáksport az országos versenyeken is, és hát azért elmondhatjuk, hogy a népszerűsége is valamennyire nőtt. Hát egy jó 15-20%-kal több sportolónk volt most idén, mint előző években. Valószínűsíthetjük annak, hogy egyre népszerűbbé válik a sportolás, de hát ide sorolnám én még a rekreációt is, ugye, és ebből kifolyólag szép számmal versenyeztek a szabadkai sportolók a versenyeken.
2: És mennyi ez a szép szám? Mekkora ez a szám?
3: Hát összesen több mint 5000 sportolóról, tanulóról beszélünk, ugye, akik részt vettek ezeken a versenyeken, ugye ez a Szabadkaváros szervezésében történő versenyek is ide tartoznak, ugye egészen az országos szintű versenyek.
2: Ebben a több mint 5000 sportolóban ugye vannak olyanok, akik a klubokban versenyeznek, és vannak olyanok, akik csak az iskola színeiben.
3: Igen, tehát ugye ezt már többször is volt erről szó, említettük, hogy hát igen, főleg a klubból az aktív sportolók vesztek részt ezekben a versenyekben. Voltak már ötletek arról, hogy talán ezt szét kellene szedni, tehát nem kellene, hogy egy kategóriában induljanak, de hát ez túl nagy szervezést igényel, tehát egyelőre ez még nem megoldható. Úgy talán valamennyivel korrektabb lenne a versenyzés, de hát ez van, ami van, tehát most ebből kell kihoznunk a legjobbat. De igen, el kell mondani, hogy akik csak szakkör szinten űzik ezt a sportot, tehát ők is értek el eredményeket.
2: A számos sporták közül, ugyan a diákok ugye vetélkedhettek, melyik volt a legnépszerűbb?
3: Igen, tehát jó ideje már Szabadka az úszásról ismert, ugye? Tehát legtömegesebb, ugye versenyző, legtöbb versenyzője az úszószámoknak volt Szabadka részéről, de viszont szerepelt az atlétika, a szertorna visszatért, tehát az eredményes sportok közé, ugye? És hát a csapat sportokból továbbra is a kispályás labdarúgás, ugye, ami a legeredményesebb.
2: Megrendezték az országos döntőket is a sportágban, valamint ugye 4 évente kerül sor a tartományi diákolimpiára, amit idén Újvidéken tartottak. Kezdjük akkor az eredmények felsorolását, én javaslom, hogy az országos bajnoksága, hiszen a jó tudom, az volt előbb.
3: Így igaz, tehát országos versenyekkel kezdtünk, és hát igen, összesen 43 éremmel tértek haza a szabadkai sportolók, ez felül 150 sportolóból jött ki ez a szám, ami úgy gondoljuk, hogy egy nagyon-nagyon szép eredmény, tehát már az is, hogy 150, több mint 150 sportoló kijutott az országos versenyre, és ebből 43-an éremmel tértek haza, úgy gondolom, hogy ez egy kecsegtető eredmény. Asztori teniszben Móra Réka a Koszmai Dezső gimnáziumban színeiben lett bronzérmes, úszásban ugye, mint említettünk, hogy a legnépszerűbb sport és a legtöbb érmet is hozzák az úszóink, összesen 24 éremmel tértek haza. Lázár Dragán, Milán Pricza Costa, Patarcsics, Alexej Gyurászovics, Jelena Záli, Kovács Luca Helena, Alexa Risztics, Nagy Némedi, Anna Rebeka, Körmendi Igor aranyéremmel tértek haza a versenyekről. Szertornában a Jovan Mikic általános iskola 5.-6. osztályos csapata tért haza aranyéremmel, még Márton Erik és Garaba Márk ennyi egyéniben szereztek aranyérmet. Kispályás labdarúgásban, ugye ez már tradíciónak számít, hogy szabadkai csapatok aranyéremmel térnek haza, ugye előzőleg a vegyészeti iskola szerzett 3 aranyat és 1 ezüstöt, és zsinórban már a gimnázium is, ugye verhetetlen országos szinten mind a lányok, mind a fiúk aranyéremmel tértek haza. Atlétikában Vuk Avramovics az október 10-e általános iskolában iskolaszíneiben lett aranyérmes 300 méteren. Uros Vukovics ezüstérmes lett a Szonya Marinkovics iskolaszíneiben távolugrásban, még bronzérmes lett Matija Víg és Nikolina Popovics, ugye Matija Víg 60 méteren, és Nikolina pedig távolugrásban lett harmadik. Matija ugye a Szonya Marinkovics iskola színeit erősítette, még Nikolina a Jovan Mikic általános iskolába jár. Ugye az olimpiai játékok, ugye úgynevezett mini olimpiai játékok, versenyszámban második helyzet ért el a Hunyadi János iskola 3. osztályos csapata, és 3. helyezést ért el a Hunyadi János, szintén a Hunyadi János iskola 1. osztályos csapata, és ugye judó sportban is jeleskedett Szabadka, méghozzá Milyen Kotuzov az Iván Szárics iskola színeiben lett ezüstérmes, még Mihajló Bogics a Jován Izmáj általános iskola színeiben lett 3. Az úszáshoz még visszatérve, ugye említettük, hogy 9 aranyérem született, de ugye emellett még lett 7 ezüst és 8 bronzérem is. Ezüstérmeseink Vojin Vukovics, Stasa Antunovics, Sofia Krumpotics, Szara Stipic, Horváth Filip, Oleg Bacsinovics és Darko Rakic lettek, még a bronzérmeseink Strahinja Jukánovics, Axel Piontek, Nikolia Crnogorac, Gyorgy Crnkovics, Angelia Mihajlovics, Leon Zidzserev, Lana Torbai és Leon Újvári, tehát Újvári Leon szereztek bronzérmet. Szertornában, hogy ott is eredményesek voltunk, tehát a 8 éremből 3-ra érem lett, ezüstérmeseinket is érdemes megemlíteni. Bakács Miksa, Jovan Mikic iskola színeiben lett ezüstérmes, és a Jovan Mikic 7.-8. osztályos csapata lett szintén ezüstérmes. Még bronzéremmel tértek haza Leona Prcsics a Jovan Mikic iskolából, Ivan Bako a Matko Vukovics iskolából, és Dragan Ludasi Nánási, ő a Széchenyi István általános iskolából lett bronzérmes.
2: Ha összehasonlítjuk az idei eredményeket a tavalyi eredményekkel, körülbelül ugyanott vagyunk, vagy ezek az eredmények jobbak, mint a tavalyak?
3: Valamennyivel jobbak, ugye látjuk, hogy a szertornasport visszatért, bár ugye céllövészetőseink is erősek szoktak lenni, idén nem szereztek érmet, de hát ez nem azt jelenti, hogy jövőre nem fogják ezt bepótolni.

0: És volt az országos bajnokság után egy másik, nagyon jelentős, talán még jelentősebb verseny, hogyha fogalmazhatunk így, a tartományi diákolimpia, ami szintén nagyon jól sikerült a szabadkősportolóknak.
1: Így igaz, tehát ugye tartományi szintű versenyről van szó, ahonnan ugye a szabadkai sportolók kereken 100 éremmel tértek haza.
0: Javaslom, hogy akkor ne soroljuk fel az összeset, csak az aranyérmeseket.
1: Igen, nagyon hosszú lenne a lista, hála Istennek. Összesen ezt el lehet mondani, hogy 31 aranyérem lett, 38 ezüst és 31 bronzérem, tehát szinte minden sport számban ugye éremmel tértek haza a sportolók. Tehát azt mondja, hogy akkor nézzük sorban, ugye ahogy tudjuk, a sportágak szerint atlétika aranyérmesei Uros Vukovic és Una Karadzsic tértek haza aranyéremmel, és ő mellettük még Dajana Basics lett aranyérmes. Szertornában a Jován Mikics általános iskola csapatban csapata, a férfi és a női csapata is aranyéremmel tért haza. Egyénileg Garoba Márk Jován Mikics iskolából és Marton Erik a Majsaúti általános iskolából szereztek aranyérmet. Asztali teniszben az Iván Szárics középiskola fiú csapata jeleskedett, ugye aranyéremmel tértek haza. Céllövészetben a Politechnika iskola szerzett aranyérmet a Leány csapata. Judóban Mezei Milos a Vukkarazics általános iskolából lett aranyérmes, és Kőműves Csenge Csantavéri Hunyadi János általános iskolából szereztek aranyérmet. Úszóink, aranyérmes úszóink Strahinya Junákovics, Milan Prica, Alexej Gyurászovics, Jelena Zélics, Horváth Filip, Vojin Vukovics, Lázár Dragin, Nikolia Crnogorac, Adél Csiszár, Gyorgye Crnkovics, Angelia Mihajlovic, Kovács Luca Helena, Katerina Popovics, Igor, Körmendi Igor, Újvári Leon szereztek aranyérmet. Kosárlabdában ezüstérmes lett a Szötözár Márkovics gimnázium férfi csapata és a Bósza Milicsevics lány közgazdasági középiskola lány csapata pedig bronzéremmel tértek haza. A Szötözár Márkovics gimnázium kispályás labdarúgó csapata a fiúknál bronzérmes lett, míg a lányok újfent aranyéremmel tértek haza. A mini olimpiai játékok kategóriájában pedig a Hunyadi János iskola csapatai közül az első osztály ezüstérmet szerzett, a második osztály bronzérmet, elnézést, a második osztály szintén ezüstérmet, a harmadik osztály bronzérmet és a negyedik osztály ezüstéremmel tért haza.
0: Készült-e összesített rangsor a városok között? Mert én gondolom, Szabadka ezzel az érem mennyiséggel, érem terméssel ott lehet valahol az első három között.
1: Szokott, de ezt a listát még nem tudjuk, de amint kész lesz a lista, kijön a lista, akkor meg fogjuk látni, tudni fogjuk, hogy Szabadka hol helyezkedik el. Mindenképpen ugye lakosság arányban valószínű, hogy benne vagyunk az első háromban, szinte biztos vagyok benne.
0: Több nevet is hallottam, akit említettél az országos bajnokságon is, hogy érmestett vagy első lett, és a diákolimpián is. Tehát akkor a kettős terhelést jól bírják a fiatalok.
1: Igen, igen, tehát ugye a körzetek közti verseny, aki részt vett, ugye ők jogosulnak a diákolimpián való részvételre is. Hát elméletileg könnyebb ellenfelekkel találkoznak, de ez ugye megtörténhet, ugye, hogy az országoson is már összefutottak. Igen, nagyon jól mondtad, tehát a kettős terhelés azért mégiscsak van jelentősége az eredménynek. Ugye sokan mondják, hogy hát nem érdekes, csak ugye részt vegyünk és sportoljunk, de ugye úgy gondolom, ahol már ugye verseny van egy ilyen szinten, akkor itt van már egy kis elvárás is az iránta. Tehát úgy gondolom, hogy a sportoló, akármilyen fiatal is, de már szeretni magából kihozni a legjobbat. Ez elég jó veszik az akadályokat, úgy veszem a szabadkai sportolók.
0: Elégedettek vagytok a Diák Sportszövetségben úgy az egyik, mint a másik versenyen elért eredményekkel?
1: Ugye természetesen hogy azt szoktam minden mondani, hogy hát igenis mindig lehetne jobb, de természetesen elégedettek vagyunk, nem lehet állandóan elégedetlenkedni. Természetesen egy ilyen 5000-es szám az már azért magáért beszél. Na most, hogyha meglátjuk, hogy ha sikerül ezt a számot jövőre túlszárnyalni, akkor örülni fogunk, de ha nem, hát akkor sem leszünk szomorúak.
0: És mik a tervek a következő évre, amellett, hogy a létszámot esetleg túlszárnyalni?
1: Hát igyekszünk, tehát persze természetesen nem teher alatt, de ha tudnánk megtartani a versenyző létszámot és a sikereket, annak is nagyon örülünk.
0: A körülmények az iskoláinkban, a sportolási körülmények, azok javultak, változtak-e valamit az elmúlt évtől kezdve?
1: Nem panaszkodhatunk, meg tudjuk csinálni, de azért van, lenne még hova fejlődni, lenne mind javítani. Ugye, tehát Szabadkavárosnak most nagyon hiányzik, úgy gondolom, egy igazi kézilabda pálya például, tehát le tudjuk bonyolítani a kézilabda versenyeket, de nem ártana egy hely, ahol talán többet is tudnánk gyakorolni például a kokáért. Ugye úszóversenyek azok ugye 50 méteres medencében történnek, a sportolóink nagy része 25 méteresben versenyez és edz. Nem ugyanaz, de hát azért mégiscsak az eredmények ugye magáért beszélnek. Lehetne még egy kicsikét javítani a körülményeken. Tehát ugye itt nagyon-nagyon számítunk a szülőknek a segítségére. Tehát hogy a szülők is motiválják a tanulókat, hogy igen, van értelme annak, hogy sportoljanak, hogy elmenjenek versenyre, még akkor is, hogyha nem nyernek. Tehát úgy gondolom, hogy akik abban gondolkodnak, hogy talán később komolyabban foglalkoznak sporttal, ebben a korban, ezt nagyon-nagyon nehéz eldönteni, nagyon-nagyon nehéz látni. De hát Istenem, tehát maga a vereség a sportnak a része, teljesen része. És hogyha nem is nincsenek is egyenlőre sikerek, az egyáltalán nem probléma, nem jelenti azt, hogy későbbiekben nem fognak jönni az eredmények.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: A gyermekfutamokkal együtt összesen 2319-en futottak át a történelmén vasárnap délelőtt, a városnapi ünnepség keretében 9. alkalommal megtartott szabadkai félmaratonon. A gyermekeknek szervezett 150, 200, 300 és 400 méteres távokon, valamint a babakocsis futamokon 670-en álltak rajthoz, a félmaratonon 508-an, a 10 kilométeres távon 535-en, 5 kilométeren pedig 606-an indultak. A hazaiak mellett több mint 20 ország versenyzői futottak Szabadka szecessziós épületei között, legtöbben Magyarországról, Horvátországból és Oroszországból. Elsőként a 10 kilométeres táv győzteseit köszöntette a szépszámú szabadkai közönség. A férfiak mezőnyében az orosz származású, de Újvidéken élő Jurij Kotov 31 perc 28 másodperc teljesítette leggyorsabban a távot, a második helyen a sabáci Milivoje Jovovics végzett, még a dobogó harmadik fokára a szabadkai Szabó Attila állhatott. Női 10 kilométeren címvédés történt, ugyanis a magyar kanizsai Bognár Csilla 40 perc 34 másodperc idén is elsőként ért célba, a szegedi Tihanyi Anna és a zombori Zorica Kólit előtt. Bognár Csilla a következőket mondta a célba érkezést követően.
1: Egy fantasztikus verseny részeim belül versenyezhettem. A pálya fantasztikus, nagyon jó időjárás fogtunk ki, tehát nagy lehetőség volt egy jó futásra. Én egy kicsit vasiányos állapotban futottam most, és nem tudtam a legjobbamat hozni. Ennek ellenére nagyon örülök, hogy egy ilyen eredményt sikerült hoznom, és sikerült megnyerem a versenyt. Budapesten a csapatommal készülök folyamatosan. Igazából sok kulcsedzésünk van, ami részszavos munka, de hétvégén bele kell rakni a hosszú futásokat is. Igazából jövő héten lesz a 10 kilométeres szerbországos bajnokság, illetve Apatinban lesz a félmaraton, balkánbajnokság és országos bajnokság. Hogyha minden összeáll, akkor ezeken szeretnék elindulni, illetve vagy szezon végén, vagy legvégén, vagy jövő év legelején szeretnék még maratont futni.
0: A férfiak 5 kilométeres versenyét a tavalyi győztes, a kladovói Denis Firulovics kereken 16 perc nyerte, megelőzve a Horvátországból érkezett Dragan Narancsicsot és az entai Nagy Gellért Bélát. A nők mezőnyében a szabadkai Nina Bokán 21 perc 24 másodperc ért elsőként célba, a második helyen a szintén szabadkai Varga Noémi, a harmadikon pedig az entai Marina Szocsin végzett. A félmaraton idei győztes a férfiak mezőnyében a magyarországi Szilágyi Péter 1 óra 17 perc 42 másodperces idővel, a második helyen a szabadkai Oleg Cikaló, a harmadik helyen pedig a szintén szabadkai Mihajló Bólik ért célba. Szilágyi Pétert is megszólaltattam.
2: Jó volt a futás, az elejét, bocsánat, egy picit gyorsabban kezdtem, a végén picit belassultam, de sérülés után vagyok, úgyhogy ez ilyen teszt jellegű verseny volt, hogy mit bír a lábam. Úgyhogy nem mertem azért teljes erőből futni. Hát a készülés az kicsit ilyen rehab formában történt. Ugye, sarkantyúm van, begyulladt a talpam, talpi bőnye. Úgyhogy azzal kínlottam, úgyhogy szép fokozatosan, hosszú futásokkal, pici fartlekekkel, iramváltásokkal próbáltam készülni erre a versenyre. Sikerült, lefutam a 21-et, úgyhogy abszolút elégedett vagyok. Úgyhogy ennek nagyon örülök, meg meglepetésként ért, úgyhogy... Nem gondoltam volna. Én köszönöm.
0: A nők 21 kilométeres távját a szabadkai származású, de már hosszú ideje Belgrádban élő Nóra Trükja Boca 1 óra 24 perc 10 másodperc teljesítette a leggyorsabban, megelőzve a szabadkai Mészáros Jubicsics Izabellát és a magyarországi Vastag Fannit. Amíg a futók Szabadka utcáit rótták, az Active Kids Future Run és a Horizon Sport Egyesület szervezésében a Városháza és a Zeneiskola közötti parkolóban majd 700 gyerek 10 korosztályban és 4 távon méretette meg magát. Halasi Szabolcsot, a gyerekfutamok egyik szervezőit hallhatják.
3: 9. alkalommal szervezzük meg ezt az Active Kids Future Run-t a szabadkai félmaraton keretein belül, és azt kell mondani, hogy minden évben tanulunk a hibáinkból, és egyre jobb lesz, egyre szervezettebb. Ezt halljuk a visszajelzésekből is, meg ma volt az első alkalom, hogy a futam után egyetlen egy kisgyerek sem veszett el. Úgyhogy ez már óriási eredmény, hogy ezt is ki tudtuk küszöbölni. A szülők, a gyerekek örültek, örömmel vettek részt a versenyen, és nekünk tényleg attól fontosabb nincsen, hogy a fizikai aktivitást még szerettessük velük. Azt meg hogy lehet? Úgy lehet, hogy hangulatot adunk mögé, adunk egy kis rajcsomagot is, meg hát, hogy ki átfut a célvonalon, az még érmet is kap. Úgyhogy most kezdődik az iskola, kezdődik az óvi, úgyhogy ezzel lehet majd dicsekedni.

0: Előzetes nevezés alapján 670-en jelentkeztek, most sajnos a végleges számot nem tudom, de 650-750 közé tehetjük. Hát a kategóriák azok úgy oszlottak meg, hogy 10 korosztály, és az idén is fordítottunk, a legfiatalabbakkal kezdtünk, legidősebbekkel fejeztünk, és hát babakocsis futam volt a legelső, olyan fiatalok, akik 2026-ban születtek, fiatalok bébik, utána a 2025-ös és egészen a 2017-es korosztályig, úgyhogy mindenki megkapta azt a kis terhelést, ami ugye a korának megfelelő. Egyelőre annyi, hogy voltak, akik jobban kimelegedtek, voltak, akik jobb kondiban vannak, de hát ez teljesen normális itt a gyerekeknél. Viszont ami tényleg, még egyszer hangsúlyozom, nagyon fontos, hogy ahogy örömmel kezdték, örömmel is fejezték, és büszkén fényképezkedtek azokkal a érmekkel, amit kaptak, mert nekik is az a legfontosabb, és mi ezzel csak azt szeretnénk üzenni a számukra, hogyha hozzáfogsz valamihez, befejezed, akkor megvan annak az eredménye, és most ebben az esetben egy egyszerű érem.
1: A díjátadó ünnepségen az abszolút győztesek mellett a kategóriánkénti legjobbak is elismerésben részesültek, valamint több külön díjat is átadtak a szervezők. A 9. szabadkai félmaratont az Active Kids Future Run és a Horizon Sport Egyesület szervezte, a TÁS szervező pedig Szabadka önkormányzata volt. A szervezők bejelentették, hogy a 10. szabadkai félmaraton esti futam lesz.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóik, sporthírek következnek. A labdarúgó szuperligában a 7. fordult játszották a csapatok, az eredmények a következők. Novi Pazar Másva 1-1, Zseleznicsár Rádnik 5-1, Csukaricski Vojvodina 0-5, Zemun Cenazrieza 0-2, IMT Mladost 2-0, és Nisi Rádnicski Kragujevac Rádnicski 1-1, míg a Partizán OFK Beograd mérkőzést ma játszák. A ligát a 15 pontos Cenazrieza vezeti, de ennyi pontja van második Vojvodinának is, harmadik az IMT 13 ponttal. Az első ligában a Spartacus 1-1-es döntetlent ért el az UBI Gyedinszó pályáján, a TSC pedig hazai pályán játszott ugyanilyen arányú döntetlent a Smederevo együttesével. A táblázatot a 15 pontos Csácsaki Bórac vezeti, a TSC 12 ponttal a harmadik, a Spartacus 9 ponttal a hetedik helyen áll. A Vajdasági Liga északi csoportjának második fordulójában az Adorjani Tisza 2-1-es vereséget szenvedett Óbecsén. A többi eredmény a következő: Kulai Hajduk Szapári Hajduk 5-1, Ókéri Obilics Bajmeki Rádnicski 1-1, Mladenovói Budućnost Szekhelyi Nyegos szintén 1-1, Paripási Rádnicski Dunagálosi Budućnost 0-0, Bácsföldvári Vojvodina Zombori Zsák ugyancsak 0-0, és Újsóvé Proleter Bajsa 3-1. A Szabadkai körzeti ligában a Csantavér és a Torzsai Budućnost mérkőzése 1-1-es döntetlennel zárult. A többi eredmény a következő: Györgyi Nádaljai Napredák 1-0, Tornyos Kelebiszka Suma 1-4, Péter Révei Jedinszó Tavankút 2-2, Kucorai Iszkra Adai AFK 3-0, Szabadkai Bácska Csóka 2-2, Kiskéri Szutyeszka Szent Tamás szintén 2-2, és Zenta Nyegosavé Proleter 9-1. A héten megkezdődött a bajnokság a Szabadkai Városi Ligában, az eredmények a következők: Palics Elektro Vojvodina 3-1, Vinogradál Lokomotíva 0-1, Prozivka Preparót 2-3, Mála Boszna Szolid 1-2, és Udárnik Hajduk 7-0. A Békova szabad volt. Elrajtoltak a csapatok a Tiszamenti Ligában is, a nyitókör eredményei a következők: Magyar Kanizsai Potiszia Oroszlámosi Szlávia 1-0, Horgos Majdáni Tolmegya 8-1, Oromi Sampion Martonosi Jedinszó 18-2, Szerb Keresztúli Jedinszó Gyála 0-1, Padé Tisza Moholi Bácska 0-2, és Szanádi Jadrán Török Kanizsai Obilics 1-4. A Tisza Szent Miklósi Szoga szabad volt. A palicsi vitorláskup versenyzői kiváló eredményeket értek az Optimist és Ilka 6 hajóosztályok országos bajnokságán, amelyet Golubacon rendeztek. Nenád Zakić az Ilka 6-os mezőnyben magabiztos teljesítménnyel szerezte meg az országos bajnoki címet. A palicsi vitorláza 7 futam alatt 2 futamgyőzelmet és 3 második helyet jegyzett, és mindössze 11 büntető ponttal fölényesen végzett a 22 fős mezőny élén. Az Optimist hajóosztály 44 fős mezőnyében is több palicsi fiatal szállt hajóba. A legjobb eredményt Márkó Átics érte el, aki 3 futamban is a második helyen ért célba, összesítésben pedig a 9. helyen zárta az országos bajnokságot. A szabadkai Macskovics Martin és az orosz származású Nikolaj Pimenov két pár evezősben ezüstérmet nyert az amszterdami evezős világbajnokságon. A közelmúltban Európa bajnoki címet szerzett szerbiai párost egyedül a holland egység előzte meg. Pénteken 51 éves korában elhunyt Haskó Tibor, a Spartacus súlyemelő egyesület hajdújárási szakosztályának vezetője és edzője, a klub korábbi többszörös bajnoka. Haskó Tibor 1975. október 29-én született Szabadkán, súlyemeléssel 1989-ben kezdett foglalkozni. 1991-ben a juniorok között megnyerte a jugoszláv, a szerbia és a vajdasági bajnokságot, míg a felnőttek mezőnyben a jugoszláv és a szerbiai bajnokságon ezüst, a vajdasági bajnokságon pedig aranyérmet nyert. 1992-ben a juniorok között vajdaság és Szerbia legjobbjának bizonyult, a felnőttek között pedig a vajdasági bajnokságon az első, a szerbiai bajnokságon a második helyen végzett. 2011-ben megalapította a Spartacus súlyemelő egyesület hajdúrási szakosztályát. Haskó Tibort ma fél 4-kor a Ludasi temetőben helyezik örök nyugalomra.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Masa Dávid, adásvezető, technikus és jó magam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő héten is egy újabb sportműsorral. Viszontlátásra!

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
2: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Bemutatták a Hadak hangja című előadást az Újvidéki Színházban. Javult a tűzhelyzet Szerbiában, és első helyezést értek el a Pannon RTV munkatársai a Kulturális Filmek Fesztiválján. Jönnek a részletek. 500 éve, 1526-ban zajlott a Mohácsi csata, amely alapjaiban változtatta meg a magyar történelem alakulását. A kerek évfordulóra vasárnap este az Újvidéki Színházban is megemlékeztek, ősbemutatón idézték fel a tragikus esemény történetét. A Hadak hangja Opus 2, Mohács 1526 című előadása múltat, és a jelent kapcsolta össze, és azt vizsgálta, mit üzenhet Mohács 500 év távlatából. Az összefogás fontosságáról. A nagyszabású produkció Magyarország kormányának támogatásával, az MNT finanszírozásában valósult meg. Mecserik Anita riportja.
2: Szadíkovics Márió több karaktert is megformált az előadásban, köztük második Lajos királyt. A mindössze 20 éves uralkodó alakját nem volt könnyű színpadra állítani, már csak azért sem, mert a színész életkorban is közel áll a történelmi alakhoz.
3: Mindig azt mondják, hogy az a legnehezebb szerep, ami korban legközelebb áll hozzánk, és második Lajos épp 20 éves volt a halálakkor, én meg épp 23 vagyok, így igazából közel állunk, de hogy megformálni egy 20 éves fiatal királyt, aki nem épp a hadviselés, vagy a városnak az ország vezetése a fő célja, hanem a mulatozás, így ezt színpadra vinni, ez volt egy kicsit nehezebb.
2: A Káló Béla által rendezett előadás tánccal, zenével és látvánnyal idézi fel Mohács történetét. Az alkotók azt keresik, milyen tanulságokkal szolgálhat a fél évezreddel ezelőtti tragédia a mai kor számára.
4: Egy előadás az konkrét személyeken keresztül szólal meg. Az, hogy történelmi személyek, személyiségek tudtak a színpadra kerülni, egy adottság. Ami új, hogy mi a mából színészeken keresztül, tehát a dramaturgiája az előadásnak az, hogy a mában és az 500 évvel ezelőtti időségben történik, és vannak átszólások. Tehát, hogy igazából 500 év távlatából tudtunk reflektálni mindazokra a hordalékokra és azokra a kérdéskörökre, amit a történészek folyamatosan tárgyaltak és kérdésként felvetettek.
2: Mohács tragédiája a mai kor számára is hordozhat üzenetet, hangzott el az ünnepi előadáson. Fremond Árpád szerint a történelmi események arra is figyelmeztetnek, milyen fontos az összefogás és a közösség ereje.
5: Hatalmas tragédia, ami 1526-ban történt, az igazából ezt a déli vidéket érintette a legkeményebben. És egyrésztről szerettünk volna emléket állítani, illetve tiszteletünket adni azoknak, akik ártatlanul életüket adták, illetve akik a harcokban részt vettük, az életüket adták akkor a hazáért abban az időben. Másrésztről pedig mindenképp szerettük volna megnézni azt, hogy ennek a csatának az üzenete, vagy ennek az eseménynek ez hogyan vetíthető a mai napokra esetleg.
2: A Hadak hangja Opus második Mohács 1526 című előadást a tervek szerint más helyszíneken is bemutatják, hogy minél több nézőhöz eljusson.
1: Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozót tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek hegyoldalak nehezítik az oltást. A tűz lokalizálásán tűzoltók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakult ki újabb, nagyobb tűzfészek. A Kosava gyengült, és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sienica térségében azonban továbbra is ellenőrizetlenül ég a tűz. A Szerbiában állomásozó Ilyushin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. Megemlékező sétát tartanak ma a Belgrádban 22 hónappal az Újvidéki vasútállomás előtetőinek leomlása után. A blokkádoló egyetemisták este 7 órára várják a résztvevőket a Száva térre, ahonnan a belgrádi központi vasútállomásig vonulnak. A menet végén 16 perces csenddel emlékeznek a tragédia 16 áldozatára. A diákok szerint továbbra is a felelősöket és az igazságot követelik. Újvidéken szintén megemlékezést tartanak, a résztvevők ott 19 óra 45 perckor gyülekeznek, majd a vasútállomáshoz vonulnak. Az elültető 2024. november 1-én omlott le, a tragédiában 16 ember halt meg. Első helyezést értek el a Pannon RTV munkatársai az idei 12. kulturális filmek fesztiválján Szarvason. Mecserik Anita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a fődíjat. Mecserik Anita és Vajtai Viktória riportja következik.
0: Egy vajdasági történet nyerte el a zsűri elismerését az idei kulturális filmek fesztiválján. A Helyt kell állnom című kisfilm a csantavéri Zsoldos Olá Mónika mindennapjain keresztül mutatja be az anyaság, a gazdálkodás és a családi örökség továbbvitelének kihívásait. Mecserik Anita, a nyertes film szerkesztője.
6: Nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan személyt tudtunk bemutatni, aki kevésszer szerepelt a közösségi médiában, talán mondhatom úgy, hogy nem sokan ismerték, és egy olyan életet él, amit azért sokan kellene, hogy ismerjenek és tudjanak, és hogy egy kis fényt kapjon ő is, hogy ez a nehéz sors, vagy ez a nehéz életút, amin ő folyamatosan nap mint nap végigmegy, az elérjen a közönséghez, és őt is, mint külhoni magyart a Kárpát-medencében be tudjuk mutatni, hogy ilyen értékeink vannak nálunk.
0: A zsűri értékelése szerint nem csak az alkotás mondani valója és szerkezete, hanem annak képi világa is kiemelkedő volt. Ennek elismeréseként a film operatőre Szalai Adrián munkájáért külön díjban részesült. Szalai Adrián, a nyertes film operatőre.
7: Hát nem voltam felkészülve arra, hogy operatőri díjat is kapok ma este folyamán, úgyhogy amikor megemlítették a nevem, akkor még így a kezembe forgott a kamera, mert hogy forgattunk ugye a híradóra is, és akkor hirtelen át kellett adnom másnak, egy kollégának a kamerát, hogy vegye fel, hogy kimegyek átvenni a díjat, majd zavarba voltam.
0: A zsűri a Szarvason töltött hétvége során egyenként értékelte a döntőbe jutott 17 versenyfilmet. Elmondásuk szerint az alkotások megítélésekor nem csupán azok felépítését és szakmai színvonalát vették figyelembe, hanem azt is, hogy milyen érzelmeket képesek kiváltani a nézőből. Koltai Gábor, filmrendező és a zsűri elnöke.
8: Szerettem azokat a filmeket, amelyek nem csak az értelemre hatottak, hanem amelyek érzelmeket is keltettek. Én azt gondolom, hogy egy jó filmnek esetén a két dolognak együtt kell működnie, és egymást kell erősítenie.
0: A Kulturális Filmek Fesztiváljának célja, hogy kisfilmeken keresztül mutassa be a diaszpórában élő magyarok mindennapjait, életútját, kultúráját és a hagyományait, ezáltal közelebb hozva a külhoni magyar közösségek történeteit a nézőkhöz. Bojáki Attila, a Kulturális Filmek Fesztiváljának alapítója.
9: A külhoni magyarság az egy nagyon tág fogalom. Tehát az Ausztrália, Ízland, Nagy-Britannia, Svédország és Kárpát-medence, de amikor a nemzetről beszélgetünk, és egy nemzetnek egy kultúrája van, akkor az szinte automatikusan adja magát, hogy az egy kultúrához tartozó emberek, azok a nemzet részei. Tehát tulajdonképpen mi semmi más nem csinálunk, mint ezt a nemzetet összekovácsoljuk, mint ahogy a Kerényi Imre mondta az első fesztiválnál, ti vagytok a morzsák, ti vagytok a kovásznak a részei, amely által kenyeret tudunk, egy magyar nemzeti kenyeret tudunk összehozni.
0: A 17 versenyfilm mindegyike értékes és egyedi üzenetet hordozott. Az alkotások a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok életét mutatták be sokszínű témákon keresztül, a helyi kultúráktól, szakmáktól és hagyományoktól kezdve a különleges életutakon át egészen a sportvilágáig.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc, híradót hallottak. És nézzük, mi lesz még a folytatásban. Családi napot tartottak Kishegyesen, és 43. alkalommal rendezték meg a Szamár versenyt Királyhalmon, mondom a részleteket. Családi napot tartottak Kishegyesen, ahol játékos programokkal és közös kikapcsolódással várták a családokat. A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényén a kicsik és a nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozási lehetőséget, a napot pedig hagyományos tombola sorsolás is színesítette, Szatmári Csilla riportja.
10: Gyermekzsivajtól volt hangos a kishegyesi sportpálya. A családi napon légvár, trambulin, óriási buborékok és számos játék várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
11: Dániel Kira.
12: Mi az, amit legeslegjobban élvezel itt?
13: Hát mindig szoktam játszani, focizni.
10: A családi napra előszeretettel érkeznek kis és nagy családok egyaránt. A résztvevők a nyár utolsó hétvégéjét tölthették együtt a szabadban, közben közös élményekkel is gazdagodtak. Dániel Berta.
14: A kapcsolatokat építenek, ismerkednek, játszanak, így a családok is összehangolódnak többet. Sűrűbben szoktunk így összejárni, gyerekek is játszanak ilyenkor, és akkor ismerkednek.
10: A szervezők idén is arra törekedtek, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A családi nap programjai között a hagyományos kedvencek mellett közösségi játékokkal is készültek. Tóth Éva, a Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületeinek szervezője.
15: A célunk az, hogy ugye a legkisebb korosztálytól a legidősebbig minden gyereknek, illetve nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is valamilyen programmal készüljünk. Nyilván a legnagyobb sikert mindig a légvár és a trambulin hozza. A gyerekek ezt szeretik leginkább. Készültünk óriás buborékkal is, illetve különböző közösségi játékokkal, a legkisebbek részére kismotrokkal, csúszdával, tehát igyekszünk mindenkinek a programját azért kitölteni, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki találjon valamilyen kedvére való programot a nap folyamán.
10: A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületének célja, hogy a közösségi programokon keresztül a nagycsaládos értékeket is megmutassa és továbbadja. A családi nap pedig erre lehetőséget teremt, hiszen ilyenkor a szülők és a gyermekek együtt tölthetik a napot. Kerepes Árpád, a Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke.
16: A nagycsaládos értékek tudniillik, hogy a nagy család, abban egy szervezettség van, ami miatt jól működik. Sajnos van olyan szervezetlenség is, ahol nem annyira működik. Tehát minket az apró kis morális értékekkel szeretnék minden nap a közösségünk felé, és nagy közösségünk felé produkálni.
10: A családi nap legjobban várt programja idén is a tombola volt. A nyereményeket helyi vállalatok felajánlásaiból, valamint önkormányzati pályázati forrásból és a tartományi kisebbségi titkárság támogatásával biztosították a szervezők.
1: A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2003-ban alakult meg, a Vajdasági Magyar Újságíró Társadalom szakmai szervezeteként. Több mint 10 éve rendszeresen megszervezi Kárpát-medencei riporttáborait, amelyek célja a vajdasági szórványban élő magyarság mindennapjainak, kultúrájának és a megmaradásért folytatott küzdelmeinek feltárása. Paracki László és Vajtai Viktória riportja.
0: Homolya Horváth Ágnes elnökletével a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete kiemelt célként határozta meg a riporttáborokat. Az erdélyi, a felvidéki, a magyarországi, valamint a vajdasági újságírók idén augusztus 27-e és 30-a között Szent Tamás, Verbász és Kula, valamint a hozzájuk tartozó települések múltját és jelenét térképezték fel. Idén jártak a Magyar Szó szerkesztőségében és megtekintették a Magyar Szó sajtó és nyomdamúzeumot is. Homolya Horváth Ágnes, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke.
17: Én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon jó riporttábor. Az újságírókkal már hónapok óta egyeztettünk arról, hogy ki fog érkezni, mikor jönnek, ugye az időpontot is mindig úgy határozzuk meg, hogy általában azért mindenkinek megfeleljen. Én azt láttam, hogy nagyon lelkes volt az egész társaság. Itt már első nap ugye beosztottuk, hogy ki hová fog menni, kiválogattuk a témákat egymás között, úgyhogy szerintem nagyon jó sikerült földolgozni ezt a területet.
0: A riporttáborok 2 évente kerülnek megrendezésre, és minden egyes alkalommal a terepen készült anyagok könyvformájában jelennek meg. Tóth Lívia, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökségi tagja.
18: Ez a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesületnek a 7. riporttábora, és az előző 6-ot is szórvány, főleg szórványvidékeken tartottuk meg, mert ez ugye a tábornak tulajdonképpen a célja, hogy olyan helyeken dolgozzunk, akik esetleg, amelyik települések kevesebbet szerepelnek a médiában, vagy nem foglalkoznak annyit velük, és mindig ez volt eddig, tehát volt ugye Erzsébetlakon, Versecen, Törökkanizsán, volt Szerémségben, volt Nyugatbácskában, Kisoroszon, és mindig ezt csak ugye egy települést mondok, de nyilván a környéket is mindig földolgoztuk, és ebből már 6 riportkönyv született.
0: Az idei riporttábor fő célja is a legeldugottabb vagy fogyatkozó lélekszámú közösségek mindennapjainak, kultúrájának és a megmaradásért folytatott küzdelmeinek dokumentálása volt. Ambrus Attila, a romániai Brassói Lapok főszerkesztője.
11: Soha nem jártunk ezen a vidéken, látunk érdekes és új jelenségeket, dolgokat, de nekünk erdélyek számára az a nagyon fontos és tanulságos és örvendetes, hogy tulajdonképpen a vajdasági magyaroknak a sorsa az nagyban hasonlít az erdélyi magyaroknak a sorsára, úgyhogy nem csupán a vajdaságiak számára lesz érdekes az, amit mi itt rögzítünk, hanem az erdélyi magyarok számára is, hiszen ismét meggyőződhetnek arról, hogy mi magyarok hasonló sorban élünk, hasonló problémákkal szembesülünk.
0: A tábor résztvevői ezúttal is újságírói szemszögből dolgozták fel a szórványban élő magyarok sorsát úgy, hogy ne csak a jelen számára legyen érdekes és értékes az, amit leírtak, hanem a jövő generációinak is.
1: 43. alkalommal rendezték meg a hagyományos szamár versenyt Királyhalmon. Idén sem volt hiány nevetésből, izgalmas és felejthetetlen emlékekből. A versenyt számos kísérő program színesítette, a többi között volt kerékpárverseny gyermekeknek, bazárok, ugrálóvár és még számos szabadtéri program. Halász Zoltán riportja.
19: A gyermekek egyik kedvence volt idén a kerékpárverseny, amelyet két külön kategóriában szerveztek meg, így mindenki kipróbálhatta magát a pályán. Sulti Gábriel, magyar kanizsáról.
20: Mi az, amit a legjobban tetszik a szamárversenyen?
21: Hát, hogy futnak a szamarak, meg bicikliznek.
20: Melyik verseny volt az izgalmasabb neked?
21: Mindegyik.
19: A fogadhajtásos szamárverseny győztese a mindössze 10 éves Vajda Botond lett, aki idén vette át a stafétát bátyjától. Botond elmondta, hogy a verseny kimenetelét egyszerre befolyásolhatja a szerencse, a szamár hangulata, de a következetes felkészülés is.
22: Már több évvel kint szoktunk lenni, és eddig én a gyerek kategóriában, ami néha szokott lenni, én abba szoktam hajtani. És akkor most jött az, hogy én hajtom majd itt a nagyobbak között is, és akkor így.
19: A királyhalmi szamárverseny az évek alatt megőrizte eredetiségét, és ez az egyik legnagyobb erénye. Megőrizte azt a hamisítatlan hangulatot, amely évről évre ugyanúgy magával ragadja a résztvevőket és a közönséget, mondják a résztvevők. Cékus Géza, Szabadkáról.
23: Most tetszik, úgy fölelevenítem ezeket az élményeket. Valamikor nekünk is volt csacsink, jó, én nem vezettem sose bent volt az istállóba, de élvezem ezt, hogy így kis szórakozás. Én azt hiszem, hogy kell az ilyesmi is, hogy ami nem tétre megy.
19: Ez egy igazi show műsor a szamarakkal, mondta Burány Ferenc, a szamárverseny műsorvezetője. A verseny egy izgalmas és vicces szórakozás lehet a család minden tagjának.
24: A gyerekek is két kategóriában voltak véve a kerékpárversenye. Itt a szamarakkal is csináljuk a show műsort. Én igyekszek egy kis festékét vinni bele, de hát ez kell a közönségnek, mert ma ugye 43. éve, hogy már beleöregettünk, már korra gondolok, de amúgy nagyon jó a buli. Itt szerintem mindenki megtalálja magának a szórakozást, mint a kicsikkel volt kultúrműsor, még lesz sörivó verseny. Minden korosztálynak megvan, nagypapa, nagymama, itt mindenki szerintem megtanálja a szórakozását.
19: A műsorvezető hozzátette, hogy a szórakozás mellett az állatok épségére is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért a szamarakat kizárólag vezetni, csalogatni, hívni és tolni szabad, ami időnként igencsak vicces jeleneteket eredményez.
1: Sport. Egy-egyes döntetlent játszott a TSC a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában tegnap este. A Topolyai arénában Hadzsicsi szerezte meg a vezetést a vendégeknek a 8. percben, majd a hazaiak egyenlítettek Stancsics góljával, és beállították az 1-1-es végeredményt. A topolyaiak jelenleg a 3. a tabellán, míg a smederevóiak a 2. A következő körben a TSC a belgrádi Vosdovác otthonába látogat, hétfőn szeptember 7-én 18 órától játszanak. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
25: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, napos, kifejezetten nyárias meleg időre számíthatunk ma Vajdaságban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 36 Celsius fok között alakul. A délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákat viszont záporok, zivatarok frissíthetik fel.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
25: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
26: Várom a postást.
25: Jön a nyugdíj?
26: Azt várhatom.
25: A számlákat hozzák.
26: Na azt nem várnám.
25: Hát akkor?
26: Ma hozzák a hét napot.
27: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
28: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Az árfolyam információk következnek ebben az órában itt a Mozaik részeként. Én Dédics Szuzanna vagyok, és számítok figyelmükre a folytatásban is, és ahogyan említettem, mondjuk az információkat. Az euró középértéke 117 dinár 35 para, 100 magyar forint 32 dinár 9 parát ér. A svájci frank középárfolyama 125 dinár 6 para. Az angol font középértéke 137 dinár 9 para mai napon, és végül, de nem utolsó sorban, az amerikai dollár középértéke 101 dinár 23 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza információit hallották augusztus 31-én hétfő. A folytatásban a Pannon Televízió mai műsorát ismertetjük, és megnézzük azt is, mi a helyzet az utakon.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
0: Mozaik.
4: Minden terítékre kerül.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Pannon Televízió műsora kerül most terítékre. Megnézzük, hogy mivel várják a nézőket, illetve néhány közlekedési információt is elhoztam a hallgatóknak, mi a helyzet az utakon és a határátkelő helyeken, jövök a részletekkel. A Pannon Televízióban hamarosan, hogyha most rápillantunk az órára, akkor ugye egy óra előtt járunk, és hát hamarosan 13 órától a zenezóna ismétlését láthatják, egy korábbi műsort tűztek adásba, ugye műsorra, aztán Kalamár is hitünk közelkép, Aratónapok Hertelendi falván, ez délután 3 órakor kezdődik. 3:30 lesz egy szubjektív, melynek vendége Tripiska Julianna, családterapeuta. A téma pedig, hogy gyermekkori traumák hatása a felnőttkori kapcsolatokra. Egyébként érdekes kérdés lehet az, hogy a gyerekkori traumák meddig lehetnek akár egyfajta kifogás, ürügy arra, hogy hogyan viselkedik az ember felnőttként. Mindenféleképpen érdekes kérdés ez. Aztán fit percek délután 4 órától. Tanuljunk szerbül a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak. Vidékünk magazinműsorral 5-kor jelentkeznek, aztán 17:30 híradó, majd közbeszéd, egy újabb műsor ismétlése 18:10-től. Este is lesz Kalamár is, vidékünk, 8 órától ismét híradóval jelentkeznek, majd 20:40-től a tavalyi Durindó fellépőit láthatják, illetve ezt követi a tavalyi Gyöngyös Bokréta fellépőinek bemutatkozása is, a Pannon Televízió és a Vajdasági Televízió felvételei ezek. A szubjektív ismétlését 21:40-től láthatják, este későn, 22 után közbeszéd, majd a híradó ismétlését is láthatják a Pannon Televízióban. Érdemes figyelemmel kísérni a műsorokat, illetve friss hírekért a Pannon RTV honlapjára kattintani, ez a www.pannonrtv.com. És akkor nézzük még gyorsan a közlekedési információkat is. Korábban azt írták 00:30 környékén, hogy a tűzoltóknál aktívak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. Köszönjük szépen az információt, és hát azt írják még, hogy a Viola nevű virágüzletnél is ott vannak a rendőrök, ugye ez ott valahol a harcosok sorakozója lakótelep előtti körforgalom környékén található, hogyha jól mondom, hogyha nem, akkor javítsanak ki természetesen, úgyhogy két helyen aktívak a rendőrök. Ami pedig a határátkelő helyeket illeti, Szerbiából Magyarország irányába az aktuális helyzet eképpen néz ki. Nos hát, Királyhalomnál megnövekedett a várakozási idő, majdnem 1 óra, friss információként futott be. Horgos 2-nél is 20-30 percet várni kell, ez mondjuk meglepő, hogy nem többet. És akkor Horgos 1, itt pedig azt írják, hogy 1,5 óra a várakozási idő, a többi határátkelő hely pedig jól járható. Azért érdemes tájékozódni. Nézzük másik irányból, tehát hogyha Magyarország felől tartunk Szerbia irányába, jó hír, hogy itt nincs 15 percet meghaladó várakozási idő egyik határátkelő helyen sem. Tájékozódjanak még mielőtt útnak indulnak, csak fokozott figyelemmel, és balesetmentes utat kívánok mindenkinek. 13 órakor híreket mondunk, a következő órában pedig stúdió vendéget köszönhetek, Mészáros Anikó közönségszervező személy a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának szeptemberi előadásairól lesz szó. Mire lehet jegyet váltani, mi az, ami már teltházas, kiderül a folytatásban.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tanévkezdő tanszercsomaggal vághatnak neki az iskolának a vajdasági elsősök. A Magyarországi Rákóczi Szövetség iskolatáskákat biztosít minden magyar nyelven tanuló elsős kisdiáknak. Ennek kapcsán a Magyar Nemzeti Tanács tanévkezdő ünnepséget szervezett a Bajsai Testvériség Egység általános iskolában, ahol köszöntötték a 19 elsős diákot, szüleiket és a tanító nőket. Fremond Árpád az ünnepségen elmondta, hogy idén 1290 elsős kezdi meg tanulmányait magyar nyelven. Az MNT elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy velük együtt összesen 10270 tanuló gyarapítja tudását az általános iskolákban, 4700-an pedig középiskolákban. Szeptember 1-én, vagyis holnap kezdődik az iskola, fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre, hívja fel a figyelmet a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség. A sofőröket arra kérik, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban, és legyenek türelmesek. Különösen legyünk figyelmesek a reggeli órákban és az iskolák környékén. Az illetékesek hozzáteszik, a gyerekek nem tudják helyesen megbecsülni a feléjük közeledő jármű sebességét, figyelmük gyorsan elkalandozhat és hirtelen az útra léphetnek. Legyünk körültekintőek, hogy időben és biztonságosan meg tudjunk állni ilyen helyzetben. Az izlandiak 52%-a elutasította, hogy országuk újraindítsa az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. A szoros eredmény után a kormány közölte, hogy jelenlegi mandátuma alatt nem folytatja a tárgyalásokat Brüsszellel. Elemzők szerint a referendum egyik legfontosabb kérdése a halászat volt. Izlandon ugyanis a halászati területek feletti ellenőrzést szuverenitási kérdésnek tekintik, és sokan attól tartanak, hogy az uniós tagság korlátozná az ország rendelkezését saját erőforrásai felett.
0: Sport.
2: Novák Djokovic kiesett a US Open első fordulójában, a világ ranglista 49. helyezettje, az argentin Mariano Navarre 4 óra 36 perces küzdelemben győzte le Djokovicot. Ez volt egyébként a leghosszabb nyitómérkőzése Grand Slam tornán, a legkorábbi kiesése a 2006-os Australian Open óta, egyben megszakadt a 78 egymást követő győzelemből álló sorozata az első fordulókban. Közvetlenül a meccs vége előtt a kamerák könnyes szemmel örökítették meg, de a küzdelem feladása fel sem merült benne, mind az 5 szettet végigjátszotta.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, délután napos. Kifejezetten meleg időre számíthatunk Vajdaságban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 fok Celsius körül alakul. A délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz-en.
4: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SML. Köszönjük, hogy minket hallgat.
3: Tartson velünk a folytatásban is.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Stúdió vendéget köszönhetek a Mozaik utolsó órájában. Mészáros Anikó, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának közönségszervezője. Szervusz, is üdvözöllek a hallgatóink nevében is.
3: Szia, üdvözöllek benneteket.
2: Hát egy hosszabb szünet után találkozunk ismételten, és hallunk téged itt a rádióban, mert hogy ugye elkezdődik az szeptemberi műsor, egy újabb évad, ugye a Népszínházban, valahol ott talán májusban beszélgettünk még. Kezdjünk talán rögtön azzal, belevágunk a közepébe, hogy egy ünnepi előadással készültök szeptember 3-án. Erre ingyenes volt a belépőjegy, és hát hip-hop ugye gondolom elkapkodták a jegyeket. Melyik előadásról van szó, és hát mivel várjátok még itt a szeptemberi hónapban a közönséget?
3: Így igaz, jók az információid. A városnapi előadásunk az idén a Tyúklétra vagy Mi csorog a nyakunkba című komédia, amit tényleg nagyon-nagyon nagy népszerűség vezet, úgyhogy rekordidő alatt, egy hétvége alatt igazából elkelt az összes jegy, úgyhogy ezúton is szeretnék elnézést kérni mindenkitől, akinek
2: hogy
3: nem
2: jöttél.
3: Igen, hogy üres kézzel jöttem ezt illetően, de tényleg írtó népszerű volt ez az előadás, és ez pedig most csütörtökön lesz egyébként, azaz 3-án nálunk az új épületben.
2: De azért nem mindennapi módon adott hangot a társulat annak, hogy ez az előadás lesz Szabadka Városnapja alkalmából ugye a városnapi előadás, és hogy ingyenes lesz rá a belépő, mert hogy egy performanszal jelentkezett a csapat a Tejpiacon, ugye? Ezt láttuk a közösségi médiában.
3: Így van, nagyon készültünk már erre a performanszra, ez volt az ilyen évadnyitó kis meglepetésünk a közönségünknek, és ugye hát nagyon sokan ott voltak, és sok volt a pozitív visszajelzés is, ugye zenés kis performanszal mutattunk be a Tejpiacon a szombati csúcsidőben, és hát írtó népszerűek voltak a színészeink, és megsugom, hogy nem ez lesz az egyetlen ilyen akció, amikor kijövünk az épület falai közül, és akkor direktben a közönségünket ilyen módon is fogunk találkozni a továbbiakban.
2: Tehát senki ne lepődjön meg.
3: Így van, még sok meglepetést tartogatunk ebben az új évadban.
2: Na hát sajnos a Tyúklétra vagy Mit csorog a nyakunkba című előadás, tehát teltházas, és erre már nincs jegy, de mi az, amire még kapható itt a szeptemberi hónapban?
3: Már is mondom. Kezdjük akkor egy ilyen meglepetés bónusz ajánlattal, ami most szombaton, azaz 5-én lesz. Ez egy balett előadás, ami a Szerb Nemzeti Színháznak a balett társulata fog előadni, és ez egy modern balett lesz, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Erre még van valamennyi jegy, már ide sem sok, de azért, ha még valaki szeretne, tud még foglalni jegyeket erre. Tehát szombaton 5-én 20 órai kezdettel lesz ez látható nálunk a színházban.
2: A balettbe általában azért a nyelv az nem annyira fontos, inkább a mozgás, a tánc, így tehát van. Tényleg bárkinek élvezhető.
3: Így van, ez nyelvhez nem kötött.
2: Aztán 10-én és 11-én is lesz előadás.
3: Így van. Érkezik hozzánk egy nagyon fontos és számunkra személyes jelentőséggel bíró előadás, ez pedig az Unikornis, aminek az írója Pesic Mónika és Topolcsányi Laura. Erről is már hírt adtunk korábban a közösségi oldalainkon, hogy Mónika még mikor a betegségével küzdött, elkezdte kiírni magából ezt az egész folyamatot. Sajnos befejezni már nem tudta, viszont Topolcsányi Laura befejezte ezt a művet, és színpadra is állították, mégpedig a Veszprémi Petőfi Színházban. Úgyhogy ez az előadás érkezik most hozzánk szeptember 10-én csütörtökön, 19 órai kezdettel, és másnap 11-én megismétlődik ez az előadás, szintén 19 órai kezdettel, és egy olyan jó hírem van, hogy ez az előadás repertoáron fog maradni nálunk, tehát aki most lemarad róla, mivel egy kamara előadásról van szó, tehát korlátozott lesz a helyek száma, de semmi probléma, és nem kell aggódni, októbertől újra repertoáron lesz, és ameddig csak érdeklődés lesz rá, játszani fogjuk ezt az előadást.
2: Ez a szeptemberi előadás, a 10-ei, ez egyfajta premier is itt Szabadkán?
3: Nem, a 10-ei az még a Veszprémiek vendégjátéka, és másnaptól pedig mi átvesszük ezt az előadást, aha, és akkor már a mi háttérmunkákkal fog ez folyni továbbiakban.
2: Mivel várjátok még a közönséget? Látom, hogy Chicago lesz.
3: Lesz, ám. Hónap végén duplázunk is Chicagóból. 28-án és 29-én hétfőn és kedden lesz a színpadon a Chicago, szintén 19 órai kezdettel, és nagyon jó hírem van, mert a várólistáink végre apadni látszanak.
2: Azt hittem a végéhez értetek.
3: Nem. Most már tényleg ott vagyunk, hogy bárki, amikor felhív minket a következő hónaptól, akkor tudni fogunk neki jegyet adni, és nem kell sorban állni, és nem kell hónapokat várni ahhoz, hogy bejussanak erre az előadásra.
2: És a hónap végén van
3: a
2: még
3: egy. A hónapot
2: egy.
3: Pedig az egyik legújabb előadásunkkal fogjuk zárni, ez pedig Némedi Emese, a régi hó mindig az újat várja című előadása, aminek májusban volt a bemutatója. Ide is még egy nagyon kevés helyen van, itt is szeretném elmondani, hogy kamaratermi előadás mindössze 50 férőhelyen, szóval ne tessenek haragudni, hogyha valaki nem fér be, de ugye ez is még egy új előadás, játékrenden marad, úgyhogy a további hónapok folyamán is majd lehet rá jegyet foglalni.
2: Mondjuk el talán, hogy változtak-e valamilyen a belépőjegyek árai, mondjuk egy új évadról van szó, ilyenkor előfordulhat, vagy nem, marad minden a régiben, és hogy hol tudnak téged megtalálni?
3: A jegyárainkat illetően nincsen változás, továbbra is a teljes áru jegyeink 1200 dinárosak, a kedvezményes áraink pedig 600 dinárosak. Természetesen kivételt képeznek az emelt áru előadások, a bemutatók, illetve a vendégjátékok. Itt a díszabásról bármelyik elérhetőségünken keresztül információkat tudnak kérni a kedves érdeklődők. És ami az elérhetőségeket illeti, van honlapunk a www.szuteatar.org, és már beharangozhatom, hogy hamarosan online jegyvásárlásra is lesz lehetőség. Már nem kell rá sokat várni, de egyelőre csak foglalni tudnak jegyeket, fizetni online még nem lehetséges. Valamint a telefonszámunk 557436, és hogyha pedig direkt velem szeretnének beszélni, akkor a 065 955 4071-es telefonszámon érhetnek el bennünket. És eszembe jutott még egy dolog a jegyek kapcsán, hogy az évad újdonsága, hogy aki pedagógus igazolványal rendelkezik, ők is kedvezményesen tudnak nálunk jegyeket vásárolni, de erről is bővebb információt a pénztárunkban fogunk majd tudni adni.
2: Na, ez jó hír. Tehát akkor talán ami dátum, és amit jó, hogyha megjegyeznek az érdeklődők, az szeptember 5-e, 10-e, 11-e, 28, 29 és 30. Anikó, hogyha már itt vagy nálunk, azért áruld el nekünk, hogy mi újság a színházban, a színészek visszatértek. Van, aki egy időre majd ott hagy benneteket, erről is hallottunk, lesz egy új csapattag, mondhatjuk így is, és hát készültök készül a társulat egy új bemutatóra is.
3: Így van, akkor ezzel is kezdeném és folytatnám a témát. Most már körülbelül egy hete próbáljuk az új előadásunkat, ami pedig Bulgakov, a Mester és Margarita lesz. Többen már találkozhattak ennek is a kis beharangozó akcióival, és a bemutató az pedig októberre van időzítve, mégpedig október 9-e, úgyhogy Igor Pavlovics rendezi az előadást, és szinte a teljes társulat benne lesz. További részletekkel hamarosan jövünk, majd nem akarunk mind felfedni rögtön az évad elején, legyen azért még egy kis muníciónk a továbbiakban is, de októberre is rengeteg programmal fogunk készülni, a délvidéki színjátszás napjának rendezvény sorozata is lesz, számos vendégjátékkal, a mi előadásaink is repertoáron lesznek, és hát ugye bemutatónk is lesz októberben.
2: Ennyi fért ebbe a beszélgetésbe most, de azt hiszem így is sok-sok információval szolgáltunk a hallgatóknak. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Mészáros Anikó közönségszervező volt az, aki beszámolt nekünk a szeptemberi repertoárról. Még egyszer köszönjük szépen.
3: Én köszönöm szépen.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajókat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió Diszkó.
4: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
5: Hé, hey, baba, te

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-től és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mozaik. Részletről részletre.
1: Néhány programot ajánlok a hallgatók figyelmébe a folytatásban is. Ha már az előbbiekben a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának előadásairól volt szó, és említettük azt is, hogy Szabadkváros napja kapcsán 3-án egy ingyenes előadással kedveskednek a polgároknak, akkor elmondom azt is, hogy hogyan néz ki a programsorozat mától, mivel várják az érdeklődőket. Ugye volt itt már sok minden az elmúlt napokban, a Mozidallamok a Parkban című hangversennyel kezdődött ez a városnapi ünnepség sorozat. Aztán 29-én kerékpáros túrát szerveztek Kiskunhalas és Szabadka között. Tegnap szervezték meg a 9. szabadkai félmaratont, ami nagyon nagy érdeklődést váltott ki, és hát akkor megérkeztünk a mai naphoz. És hát itt el kell mondani elsőként azt, hogy megnyílik a borkorzó, amely 3 estén keresztül kínál borokat, gasztronómiai élményeket és közösségi programokat. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap, ugyanis ma 9 órától a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép, ugye ABBA dalok csendülnek fel, sokunk kedvence, az együttesnek, tehát a legismertebb zeneszámai szólnak majd Szabadka város főterén. Aztán szeptember 1-e a Városnap hivatalos ünnepi napja, holnap. A program délelőtt zászlófelvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro-Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja, Szabadkán első alkalommal ugyanis fellép a szerb énekesnő Dragana Mirković. A koncert után pedig várhatóan holnap este 11 óra körül tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat viszont ezzel még nem ér véget, ugyanis 2-án a Magyarországi Republik Zenekar ad koncertet, a legendás magyar rock együttes fellépése ugyancsak a város főterén lesz, és az érdeklődőket szerdán este 9 órától várják, tehát a Republik Zenekar koncertjére. Ennyit a városnapi programsorozatról, azt hiszem, hogy igazán bőséges a kínálat. Ünnepeljünk együtt, jöjjenek Szabadkára, és élvezzék a programokat, a koncerteket. Tartsanak velünk a folytatásban, és ugyanis hátra van még, hogy elköszönjek Önöktől, és elmondjam azt, hogy mivel készülünk a folytatásban.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: És hát kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai mozaik végéhez is. 14 órakor érkezik a stúdióba Loboda Árpád friss hírekkel. A következő órában pedig a Beszéljünk róla cím rovatunkat hallhatják. Kerek évfordulóval emlékezünk a Mohácsi csatára. 500 évvel ezelőtt csapott össze ugyanis a magyar és a török sereg. Vendégünk lesz Nagy Tibor történész, akivel az eseményről, az összecsapásról, az azt megelőző történésekről, és hogy mi minden következett ezután, erről is kérdezi kolléganőnk Szabó Hangya Terész, tehát a Beszéljünk róla című rovatunkban. Aztán este fél héttől Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban egy újabb mesével várjuk a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, amiben picit már az iskola kezdésre hangolódjunk, és hangoljuk a gyerekeket is. Aztán Nosztalgia szárnyán a legjobb exjós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban este 8 és 9 óra között. Ezzel várjuk önöket tehát a mai nap folytatásában, és annyit elárulok, hogy természetesen holnap Szabadka Város napja kapcsán mi is ünnepi műsorral készülünk. Így például a délelőtti órákban kérdezzük majd Szabadka alpolgármesterét Góli Csillát, az iskola kezdés kapcsán gépjárműve vezetőoktatót, és természetesen, ha már a Beszéljünk róla című rovatunkról az előbbiekben is szó volt, akkor elmondom azt is, hogy holnap a vendég Bencsik István újságíró lesz, aki Szabadka díszpolgára címe elismerésben részesül a holnapi nap folyamán. Korábban rögzítettünk vele egy beszélgetést, és ezt hallhatják tehát holnap 14 óra után. Addig is tartsanak, hangolódjanak hullámhosszunkra 107,1 MHz-re. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dédit Szuzannát hallották. Vigyázzanak magukra, szép napot mindenkinek!

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1-en.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tanévkezdő tanszercsomaggal vághatnak neki az iskolának a vajdasági elsősök. A Magyarországi Rákóczi Szövetség iskolatáskákat biztosít minden magyar nyelven tanuló elsős kisdiáknak. Ennek kapcsán a Magyar Nemzeti Tanács tanévkezdő ünnepséget szervezett a Bajsai Testvériség Egység általános iskolában, ahol köszöntötték a 19 elsős diákot, szüleiket és a tanítónő. Őket. Fremond Árpád az ünnepségen elmondta, hogy idén 1290 elsős kezdi meg tanulmányait magyar nyelven. Az MNT elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy velük együtt összesen 10270 tanuló gyarapítja tudását az általános iskolákban, 4700-an pedig középiskolákban. Szeptember 1-én, vagyis holnap kezdődik az iskola, fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre, hívja fel a figyelmet a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség. A sofőröket arra kérik, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban, és legyenek türelmesek. Különösen legyünk figyelmesek a reggeli órákban és az iskolák környékén. Az illetékesek hozzáteszik, a gyerekek nem tudják helyesen megbecsülni a feléjük közeledő jármű sebességét, figyelmük gyorsan elkalandozhat és hirtelen az útra léphetnek. Legyünk körültekintőek, hogy időben és biztonságosan meg tudjunk állni ilyen helyzetben. Az izlandiak 52%-a elutasította, hogy országuk újraindítsa az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. A szoros eredmény után a kormány közölte, hogy jelenlegi mandátuma alatt nem folytatja a tárgyalásokat Brüsszellel. Elemzők szerint a referendum egyik legfontosabb kérdése a halászat volt. Izlandon ugyanis a halászati területek feletti ellenőrzést szuverenitási kérdésnek tekintik, és sokan attól tartanak, hogy az uniós tagság korlátozná az ország rendelkezését saját erőforrásai felett.
5: Sport.
6: Novák Djokovic kiesett a US Open első fordulójában, a világ ranglista 49. helyezettje, az argentin Mariano Navarre 4 óra 36 perces küzdelemben győzte le Djokovicot. Ez volt egyébként a leghosszabb nyitómérkőzése Grand Slam tornán, a legkorábbi kiesése a 2006-os Australian Open óta, egyben megszakadt a 78 egymást követő győzelemből álló sorozata az első fordulókban. Közvetlenül a meccs vége előtt a kamerák könnyes szemmel örökítették meg, de a küzdelem feladása fel sem merült benne, mind az 5 szettet végigjátszotta.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, délután napos, kifejezetten meleg időre számíthatunk Vajdaságban, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 fok Celsius körül alakul, a délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik.
7: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
8: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Köszöntöm a Beszéljünk róla hallgatóit, a mikrofonnál Dérics Zuzanna. A Mohácsi csata 1526. augusztus 29-én zajlott le a Magyar Királyság seregei és az Oszmán Birodalom csapatai között, és a magyar történelem egyik legnagyobb katasztrófájává vált. Mohácsi csataként tartja számon a történelem, de tulajdonképpen Mohács közelében a Duna mellett ütköztek meg a II. Lajos fiatal király vezetésével a magyarok, az oszmánok élén álló Szulejmán szultán vezette csapatokkal. A történészek szerint a vereség oka az oszmán sereg létszámban és felszereltségben is jelentős fölényben volt a magyar sereggel szemben. Az ütközet alig másfél-két óra alatt lezajlott, és a magyar haderő súlyos vereséget szenvedett. A csatában elesett II. Lajos király, több főpap, főúr és több ezer magyar katona. A Mohácsi csatának történelmi következményei pedig, hogy az ország elvesztette önálló központi hatalmát, ami később Magyarország három részre szakadásához vezetett. A mohácsi események részleteiről Nagy Tibor történészt kérdezte kolléganőnk Szabó Hangya Teréz.
2: Egy igen jelentős dátumhoz érkeztünk, a Mohácsi csatának, illetve Mohácsnak az 500. évfordulójához. Mennyire hat még a mai magyar történelemre annak a csatának a története?
3: Lehet, hogy nem is annyira a történelemre hat, mint amennyire inkább a nemzetre, a magyar nemzetre. És nem is Mohács, hanem annak a következményei. Tehát Mohács az gyakorlatilag az csak a mondat elején az első szó, vagy a bevezető úgymond a fejezetbe, ami utána jön, és az utána alatt értem azt a 15 évet, amikor gyakorlatilag a magyarság meghasonul önmagával a Tiszán túl és az Erdély részek szapolyait. A nyugati részek a Dunán túl és a horvát területek meg a Habsburgokat támogatják, és a belháborúba kezdünk kiégni, és a török gyakorlatilag ezt végignézi, hogy aztán Páholyból 1540-ben elfoglalja Budát, és ami utána jön, az a 150 év azt teszi be a kiskaput. Tehát azért mondom, hogy ennek a folyamatnak csak a kezdete volt Mohács.
2: A történészek nagyon sokat emlegetik Mohácsot, megelőző eseményeket is, az mennyire hatott magára Mohácsra, és aztán majd arra a 150 évre.
3: Tehát 1490-ig Mátyás haláláig a magyarság állja a sarat a törökökkel szembe. Gyakorlatilag az is egy 150 vagy majdnem 150 éves korszak. Ugye Nagy Lajossal kezdődött, tudtunk az első összecsapás a Bulgária területén került sor a magyar és a török hadak között, és ami magyar győzelemmel ért akkor véget, és attól a pillanattól, tehát Nagy Lajos korától tartottak a harcok a törökökkel. A magyarság állt a sarat egymaga, vagy Európa segítség attól függ, hogy melyik időszakról, melyik királyunkról van szó. Tehát 1490-ig ez egy kemény helytállás volt. Ami Mátyás halála után következik, ez a történészek azt mondjuk, hogy az emberölti az 35 év, hát ez 36, tehát egy picivel több, mint egy emberöltő, egy paraszt hajszán több, mint egy emberöltő, viszont teljesen megváltozik a helyzet. Az új dinasztia, a Jagelló dinasztia, és annak két uralkodója, Dobzse László és fia II. Lajos, nem tudnak olyan körülményeket teremteni, hogy az ország továbbra is állja a sarat. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy Mátyás hatalmának csúcsán a magyar állam bevétele, hát most különböző források különböző dolgot mondanak, 600-tól 900 ezer arany forint volt, őszintén inkább a 600-ba hiszek, mint a 900-ba, mellékes. Ez a Jagellók idejére esett 250 ezerre.
2: Nem szedtek annyi adót?
3: De, beszedték, csak nem arra folyt, ahova kellett. És ugye ez az egyik oka, ami majd pillanat Dózsa Györgyfél parasztlázatásba torkollik. Tehát az adót beszedik, azzal nincs baj, olyan nincs, hogy adót ne feszünk. Igen, csak útközben eltűnik, ide-oda elcsúran cseppen. Magyarán mondva, a Mátyás halála után a Jagellók korszak az oligarchák. A nagy főnemesek, a nagy főuraknak a kora, akik elsősorban saját érdekeiket nézik. De azt mondani, hogy kimondottan Mátyás halálától Mohácsig ez az út, ez a magyar oligarchákkal és a gyenge Jagellókkal volt kikövezve, ez így nem igaz. Azt kell mondani, hogy is. A másik oldalt meg kell nézni. A másik oldal pedig azt mutatja, hogy II. Murád szultán óta a török birodalom folyamatosan nőtt és erősödött. Tehát míg Magyarország csak egy picit emelkedett, vagy inkább stagnált, addig a törökök folyamatosan, és azt mondhatnánk egyes esetekben drasztikus módon növelték meg birodalmukat, hát mondjuk rá II. Hódító Mohamed, akitől csak állítólag Szulejmán tartják nagyobb szultánnak, az gyakorlatilag Perzsiát térdre kényszerítette. Szulejmán édesapja, Szelim, Vad Szelim, majdnem megduplázta a török birodalmat. Ezzel párhuzamosan a törökök második Murát óta folyamatosan katonai reformokat hajtanak végre. Ezek az az előnye, hogy kialakul egy jól szervezett zsoldos sereg a török seregen belül, ha bár rengeteg a kísérő had, és azt mondanák, hogy a csőcs elég, de egyre nő az a mag, amit úgy hívunk, hogy zsoldos sereg, és ez alatt nem csak a janicsárokat kell érteni, ott vannak a spáhik, a lovasok, és ott van a török tüzérség. A török tüzérség Mohács előtt abban a pillanatban a világ legnagyobb tüzérsége. Kevesen emlegetik, mert ugye Magyarországot nem igazán érintett a török flottának a növekedése, de gyakorlatilag csak a spanyol flotta tudta felvenni az adott pillanatban a török flottával a versenyt. Ugyanakkor Törökország bevétele nőtt. Tehát ne felejtsük, hogy Törökországnak Mohács előtt közvetlenül körülbelül 20 millió lakója van. Magyarországnak legjobb esetben 4-4,5 millió. Hát és a befizetett adóban ez nagyon látszik. Ugyanakkor a törökök egy óriási, akkor már három kontinensen terjeszkedő országra támaszkodnak, amelynek az ember tartalékai, az anyagi tartalékai, a befolyt anyagi forrás, itt az adó, az gyakorlatilag abban a pillanatban úgy látszik, hogy kimeríthetetlen. És ez a másik ok, ami gyakorlatilag kikövezi azt a 36 éves utat, hogy Mátyás halálától Mohácsig tart, és Mohácsig vízben. Hát ez az a két komponens, ami főleg dominál, és ami következtében mi ott Mohácsi síkon, mi magyarok, szembe találjuk magunkat gyakorlatilag az akkori világ egyik legerősebb, ha nem a legerősebb hatalmával, a török birodalommal, és vesztünk rá, míg nekünk van egy gyengekező, fiatal, katonailag igen képzetlen második Lajosunk, addig a másik oldalon, a török oldalon, a török történelem Mátyása Szulejmán szultán áll.
2: Ez azt jelenti, hogy második Lajos nem figyelt oda a hadsereg építésére, ha már beszedték az adókat?
3: 9 évesen lép hatalomra, mit várunk el tőle? Tehát aki 9 évesen lép hatalomra, és egy ilyen burokba nő fel, úgy, hogy igazán támasza az udvaron belül és kívül sincs, viszont vele szemben ott vannak a hatalmas magyar, mindenek előtt világi oligarchák, ő nem igazán rúghat labdába. Ugyanakkor a családja dinasztikus politikája is elég rosszul van levezetve, lefolytatva a Habsburgokkal szembe, és a Habsburgok alatt ebben a pillanatban nem elsősorban a magyar történelemben később olyan fontos szerepet játszó osztrák Habsburg ágra gondoljunk, hanem az akkor jóval erősebb és nagyon feltörekvőben levő spanyol ágra, Károllyal az élen, aki viszont hát a Habsburg történelem, legyen az a spanyol vagy az osztrák Habsburgokról szó, valószínűleg, hogy legsikeresebb, vagy egyik legsikeresebb uralkodója volt. És hát ezek a dinasztikus érdekek bizony, ezek is igencsak behatárolják a fiatal, alig 20 éves Jagelló uralkodónak a mozgás területét, hogy igazán mit csinálhatott volna Mohácsig, és magánál Mohácsnál, vagy legalábbis a 26-os évben mit tehetett volna.
2: És akkor Mohácsról röviden azért mondjuk el, hogy Mohácsról mi történt tulajdonképpen, és utána visszatérünk arra, hogy mi következett be utána?
3: Most, hogy Mohácsra készült a nemzet, a régészek és a történészek megint elővették a témát. Ugye ásatások folytak azon a területen, sőt szélesebb körbe, hogy egész pontosan megállapítsák, hogy igazán hol is zajlott ez a mohácsi csata, ugyanis a nevéből kifolyólag nem egyértelmű, hogy pont Mohácsnál történt a csata, annak szűkebb környezetében ez igaz. Aztán, hogy igazán az erőviszonyok mik voltak. És mára már ez is revidiálódott, ugye általában én még gyerekként, emlékszem ott hatodikosként az általános iskolába, én még azt tanultam, hogy a 150 ezres török sereggel szemben egy 24 ezres magyar sereg állt. Ugye ma már tudjuk, hogy igazán a török seregbe hadrafogható katona, tehát akik valamit értek, és nem a csőcseléget, a kísérő hadat, ami a török seregben mindig is nagy számban volt egyébként, 10 000-ével lehetett őket mérni. Tehát igazán a profik, akikre lehetett támaszkodni, hogy képesek voltak megütközni egy európai típusú sereggel, mint a magyar sereg, az körülbelül olyan 60 és 70 ezer ember között volt. Na most azt mondjuk, az erőviszonyok mi mindig a törökök oldalán vannak. De ha megvizsgáljuk Mohácsot, akkor mi még gyakorlatilag a csata előtti órákban is elszalajtottuk az esélyt arra, hogy ebből a csatából jobban jöhessünk ki.
2: Ne.
3: Tehát ugye azt kell tudni, hogy a török seregnek mindig is, nem csak Szulejmán idejében, későbbiekben is, az elkövetkezendő 150-200 évben a legnagyobb hibája, az a legnagyobb erényéből fakadt, a méretéből. Tehát ezt úgy értsük, hogy amikor a török sereg vonul Mohács alá, az első és az utolsó katona között ebben a fölvonuló seregben, tehát az előhad és az utóhad között egy napi járóföld van. És ugye szomorú az, hogy ez Tomorika, Locsai érsek, a magyar hadsereg főparancsnoka tudja, nagyon jó kémszolgálata van egyébként. A magyar kémszolgálat akkor első osztályú volt abban a korban, de legalábbis a toppok közé tartott. Ezt Tomori tudja. És Tomori azt is tudja, hogy a török sereg, tudván, hogy a magyarok már egy hete Mohácsnál táboroznak, arra késznek, hogy Mohácsnál ütközzenek meg, és Szulejmán erőltetett menetbe hajtja a katonáit. Vagyis a török sereg valószínűleg egyik részről fáradtan fog megérkezni, másik részről nem lesz jelen az egész török sereg. Harmadik dolog, a török sereg ereje, az ágyúk, ezek valószínűleg nem lesznek jó felállítva, mert nem lesz rá idő. És az a szomorú valóság, hogy ezt Tomori nem csak tudja, hanem a történelem később bebizonyítja. A csata elején csak a rumériai erők állnak fent, és a szultán szűkebb testőrsége a janicsárokkal. És tényleg nincs ide a törököknek beállítani az ágyukat, így hiába van nekik háromszor annyi ágyuk, mint a magyaroknak, két nagy sorcot tudnak majd leadni a csatába a törökök, mint a két sort, ez a magyar sereg feje fölött megy el. Tehát az hatalmas zajjal jár, és egyes katonákat, akik nincsenek hozzászokva, ez megijesztheti, de fizikai kárt nem igazán tud tenni. És még egyszer mondom, a másik dolog, a török seregnek bő fele, 60%-a körülbelül, 65%-a esetleg van a csatamezőn, és Szulejmán szultának, aki pontos naplót vezet, a naplóból tudjuk, hogy a katonák holt fáradtak. Szulejmán a csata előtti este, 28-ára, 29-ére viradóra bejárja a török tábort, és talál állva alvó katonákat, akik a lándzsáikra, a lovaikra támaszkodva alsznak, annyira fáradtak, hisz ők Belgrád óta folyamatosan hajtva vannak, hogy minél nagyobb tempóban és minél gyorsabban innek Mohács alá. Tehát Tomori ezt tudja. A történelmi tények később alátámaszták, hogy jól tudta, és esély volt, hogyha egy ilyen legyengült, fel nem állított, nem teljes felvonultatásban levő török sereget támadunk meg, nem tudom a kimenetelt, de hogy más kimenetelt volna, még akkor is, ha vesztünk netántán, de annyi kakót kiszedtünk volna valószínűleg a törökből, hogy nem biztos, hogy tovább nyomultak volna Buda elé, szóval az el lett halasztva. És pláne szomorú a tény, hogy a csata napjáig néhány fővezéri találkozóra kerül sor, és Tomorit mindig leszavazzák, hogy ne támadjanak. Folyamatosan Szapolyait és Frangepánt várják. Tudjuk, hogy egyikük se fog megérkezni. Mind a kettőre nagyon nagy szükség lett volna. Ellentétben a tévhittel a csatát nem azért veszítjük el, mert Szapolyai nem érkezett meg. Hogy azt mondják, hogy Szapolyai 15-20 ezer embert hozott volna. Az erdélyi hadak tényleg állhattak 15 ezerből, de ez olyan volt, mint a török hadsereg. A jó része az másod-harmadosztályú csőcselék. Igazán hadrafogható katonája Szapolyainak körülbelül 5 ezer volt. A másik oldalt sem szabad elfelejteni, hogy ha a Szapolyai hiánya tényleg annyira fájó, akkor legalább annyira fájó Frangepán Ferenc hiánya, a horvát báni, és az ő serege az megint körülbelül 5-6 ezer emberből állt. Plusz Frangepán tartották abban a pillanatban a kor legjobb magyar hadvezérének. Tehát neki, mint katonaként is, nagyon fontos szerep lett volna, hogyha ő oda ér. Egyikük sem ért oda, egyik részről, a másik részről a haditanács mindig erre hivatkozva halogatta a csata kezdetét. Tomori viszont azt látta, hogy minden perc, minden óra törököknek dolgozik. A török sereg folyamatosan nő, folyamatosan futnak be az új csapatok. Ez látszott a horizonton, hogy érkeznek, hömpölyögnek a törökök előre, és amikor 10 óra akkor a haditanács végül azt mondja, hogy na, akkor essünk neki, akkor jön egy nagy nyári zápor. Ez az a nyári zápor, ami majd ugye feldúzzassza a Csalepatakot, és amiben a csata végére a második Lajos királyunk bele fog fúlni. Egyébként ez egy kis patak lett volna, ebben nehezen lehetett volna belefújtani akár egy 9-10 éves gyereket is, nem pedig egy 20 éves fiatalember, de ez megduzzadt, és történt, ami történt. 10 órakor felázik a csata, ez egy nagyon rövid nyári zápor. Fél órát, ha tartott, biztos nem többet. Akkor miért olyan fontos? Azért, mert a nyári zápornak mi a jellemzője? Hirtelen jön, nagy erővel csap le, rövid ideig tart, akkor rengeteg eső esik le, és a talaj felső része fölázik. Ez azért fontos, mert a magyar hadsereg ütő ereje a nehéz lovasság volt. A nehéz lovasságnak viszont a kemény talaj felel, meg a felgyorsulásra, a begyorsulásra és a rohamra, ugyanis hát a nehéz lovasságnak az ereje pont abban van, mint hogy berobban az ellenség sorába, hogy széttiporja őket, felázott talajon ez nehezebben megy. Na most a kedves hallgatóknak ajánlom, hogy menjenek föl egyébként a netre, és a YouTube csatornán, hogyha bírják, hogy Mohácsi csata, szinte az elsők között kínál föl egy 15-20 perces kis rövid animációs filmet a csatáról. És ennek van egy ilyen része, ahol gyakorlatilag, mintha egy hadvezérnek a térképét néznénk, ahol figurák játsszák a különböző hadtesteket, meg seregeket, meg csapatokat, mutatja be csata lefolyását. Tehát azért érdekes ez a térkép, mert igazán legjobban, legérthetőbben, legrövidebben, de mindenki számára érthetően ez magyarázza el, hogy igazán mi történt. A magyar sereg, amikor berobban, a rumeliai sereget, akivel szembe találja magát, az anatóliai sereg még felfejlődésben van, ezt a magyar sereg szétrobbantja. Tehát a csata nagyon jó indul, ránk nézve. Viszont utána ez az animációs dolog szépen mutatja a törökök, hogy mennyire egyszerű és rafinált tervet eszelnek ki. A másod-harmadrendű csőcselék csapatokat vetik be sorba a magyar sereg elé. Tudják, hogy a magyar nehézolvaság át fog rajtuk gázolni, tehát nem tudják ezek megállítani. Akármennyien vannak, ezen át fognak menni. Viszont lassan lelassul a magyar nehéz lovasság. És a nehéz lovasság, az európai, a magyar nehéz lovasság is olyan, mint hogyha valaki, ha már látott élőben vagy filmen, mint egy ragadozó sas. Tehát amikor a sast a vadász leengedi a kezéről, akkor a sas az felkapaszkodik, és felülről indítja a támadást. Nagy sebességgel, nagy erővel. Ha például rátlap arra, legyen farkas, legyen róka, vagy legyen egy nyúl, de az kétszer-háromszor ki tudja védeni a csapást, tehát hirtelen kifordul, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy minden ilyen csapástal a sas felemelkedik, majd kifordul, és újra támad. Állítólag mindig kisebb köröket ír, lassan lelassul, és végül lehuppan a földre, annélkül, hogy megfogná a vadat. Újra úgy tud támadni, hogy fölemelkedik, hogy erőt és sebességet nyerjen. És ez a nehéz lovasság is. Amikor megindul, ez borzasztó. Mint a középkor tankjai dübörögnek előre, és átmennek mindenen. De ha valami úton, módon őket sikerül megállítani, leállítani, a sebességet, az átütő erőt lenullázni, akkor nem tud begyorsulni.
2: Ez sikerült a töröknek.
3: Hát önök, ez sikerült. Lelassították és leállították a magyar nehéz lovasságot. Tegyük hozzá, a magyar hadvezetés erre számított. Tehát Tomori se kezdő. Ezért Tomori a nehéz lovasság mögött a gyalogságot indította el, hogy ha a lovasság leáll, akkor a gyalogsággal a hátába, és azt megerősítve, tudjon előre haladni, a gyalogság majd megütközik az ellenfél gyalogságával, nyomja előre a saját lovasságát, tehát halad előre a sereg. A probléma abban van, hogy a gyalogságnak egy jó része ekkor lát először életében, vagy legalábbis találkozik csatamezőn nagy számba ágyúkkal. És mint mondtam, a török ágyúk nem tesznek kárt a magyar seregbe, a fejük fölött lőnek el, ez a hatalmas dübörgéstől a gyalogság megtorpan, majd megindul visszafelé vonulni, pláne amikor meglátjuk, hogy a mögöttük levő király megfordul. Vagyis a nehéz lovasság támogatás nélkül marad. És ez az a pillanat, amikor őket kezdik körbevenni a törökök egyik részről, másik részről megtörténik, amitől Tomori tartott, befutnak az ázsiai hadak, az anatóliai sereg. A török sereg igaz fáradtan, igaz ziláltan, de azért még mindig rendkívül fegyelmezetten azonnal harcba küldik az anatóliai erőket, és ez megpecsételi a csata sorsát. Itt már a magyarok komoly ellenállást fejthetnek ki, a nehéz lovasság ki is fejti ezt. Tudunk alakulatokról, tudunk tisztekről, akik nem hátrálnak, gyakorlatilag hullahegyet kaszálnak maguk körül, de végül ők maguk is halálra vannak ítélve. Ez a sors várt a csata főparancsnokára is, a sokkal jobb sorsra érdemes, Tomori Pál kalocsai érsekre is, ő is el fog esni a csatában. Vele azonban esnek el zászlós urak, elesik az esztergomi és a kalocsai érsek, 15 magyar főúr, több mint 200 közép és kisnemesünk maradott, és a magyar hadsereg. A magyar hadsereg még azért azt kell tudni, hogy lehet, hogy 24-26 ezer emberből állt, de azt kell tudni, hogy ez a sereg még így is a korabeli Európa egyik legjobb serege volt. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkezett, nem volt nagy számú, de ahogy szokás mondani, jó része vérprofikból állt. A gyalogosok között találunk morvákat, osztrákokat, cseheket, lengyeleket, tehát a kor legjobb nyugat-európai gyalogosait, akik ki is voltak képezve, fegyverbe is voltak, tudták is, hogy mi az. Ami a nehéz lovasságot illeti, a magyar nehéz lovasság pont a török háborúknak köszönhetően Európa egyik legjobb nehéz lovasságának számított. Ami pedig a könnyű lovasságunkat illeti, az akkor születendő és szárnyát bondogató huszárságot, hát azt szokták mondani a hadtörténészek, hogy négy csatából, ahol a könnyű lovasok csaptak össze, nem csata, az inkább csetepaté, abból háromból általában magyarok kerültek ki. Tehát ebbe is volt előnyünk. És ez egy nagyon jó hadsereg volt. Az, hogy rosszul lett a csata megtervezve, az, hogy rosszul lett levezetve, Ez sajnos egy dolog, és ennek következményei voltak, mi a csatát ott akkor annak rendje módja szerint elbuktuk. A mai napig vitatható, hogy mekkorák voltak az emberveszteségek. Én még emlékszem, általános iskolás koromban azt tanultam, hogy a 24 ezer magyar katonából 20 ezer maradt a csatamezőn. Ma már tudjuk, hogy nem így van. A körülbelül 24-26 ezer főből maximum 15 ezeren maradhattak ott, ami sok vagy kevés. Hát ha megnézzük a törököket, a török veszteségről pontos forrásaink nincsenek, csak török források. A török források pedig köztudottan, több száz évre visszamenőleg, még előre menőleg is, mindig csökkentették, miközben drasztikusan, nagyon jó propaganda gépezetük volt, ők azt mondták, hogy körülbelül 1500 emberük veszett mindössze. De 1500-tól biztos, hogy több veszett, de az is biztos, hogy jóval alacsonyabbak voltak a török veszteségek, mint a magyar veszteségek.
2: És többen is voltak eredetileg is már.
3: Így van.
2: És akkor egy mondatban, hogyha lehet. Egy elvesztett csatánál sokkal nagyobb dolgok történtek a csata után. Mennyire hatott ez ki a magyarok sorsára?
3: Hát nagyon. Tehát az, hogy király nélkül maradtunk, akármilyen úgymond rossz, hogy gyenge király nélkül maradtunk, de király nélkül maradtunk, és jött a kés, hogy kié a korona. És ez az, amit én említettem, hogy az ország megoszlott. A Tiszán túl, ha jobban tetszik, a keleti területek, egészen a Kárpátokig, ők szapolyai, Erdély-Vajda mellett törtek láncsát, és a Dunántúl, egészen az Alpok lábáig, és ehhez tartozott még a personál uniós társállam Horvátország is, tehát a Dunántúl és Horvátország viszont a Habsburgok mellett. És ugye ez a két tábor között folyamatosan 1538-ig folyik a háború. A törököknek be se kellett avatkozni, ők páholyból nézték végig, hogy amíg megmaradt magyar erők, hadvezérek, katonák, alakulatok, amelyeket másképp is fel lehetett volna használni, azok az egymás közötti harcokban hogyan véreznek el, hogyan fogynak el, és hát utána már a 1541-ben az érett gyümölcsöt már, ami maradt a fán, azt a törököknek olyan különösebb nehézséget nem okozott, hogy lerázzák.
0: Beszéljünk róla! Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla!

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Elfogadta a szerb parlament a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,5 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastrukturális beruházásokra. A rendkívüli ülés még augusztus 24-én kezdődött, a mai szavazást pedig sokrétű vita előzte meg a költségvetés módosításával és egyéb törvényjavaslatokkal kapcsolatban. A köztársasági parlamenti képviselők döntöttek még különböző gazdasági és szociális intézkedésekről is, mint amilyen a szerbiai polgárok 6000 dináros egyszeri állami támogatása. Szeptember 1-én kezdődik, és szeptember 15-éig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az elsőéves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16-a és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diák Központ összesen 759 férőhelyen rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg, a Bósza Milicevic kollégiumban 469, az Ivo Lola Ribar kollégiumban pedig 290 férőhely van. A szállás havonta 2790 dinárba kerül, emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diák étteremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt havi 7980 dinárba kerül, így a teljes havi költség 10.770 dinár. Újraindul a népkonyha Szabadkán, a két hónapos nyári szünet után szeptember 1-én ismét megkezdi működését a Szabadkai Vöröskereszt népkonyhája, amely naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A kedvezményezettek közül 1050-en a város 18 pontjának egyikén vehetik át a főtételt. A fennmaradó 150 személy 11 külvárosi helyi közösségben él, ezért számukra havonta alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat biztosítanak. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi.
3: Sport.
4: Novák Djokovic kiesett a US Open első fordulójában. A világ ranglista 49. helyezettje, az argentin Mariano Navone, 4 óra 36 perces küzdelemben győzte le Djokovicot. Ez volt egyébként a leghosszabb nyitómérkőzése Grand Slam tornán, a legkorábbi kiesése a 2006-os Australian Open óta, és egyben megszakadt a 78 egymást követő győzelemből álló sorozata az első forduló. Közvetlenül a meccs vége előtt a kamerák könnyes szemmel örökítették meg Djokovicot, de a küzdelem feladása fel sem merült benne, mind az öt szettet végigjátszotta.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fok van, a nap hátralevő részében is nyárias időjárásunk lesz, az esti órákban viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik fel az időt.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: 107,1 MHz.
0: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 2:30-tól és 4:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Csak
1: a régi idők slágerei.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: To let you know, I can really shake 'em down.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en. Reklám következik.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
4: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Tanévkezdő ünnepségen köszöntötte az első osztályba induló kisdiákokat a Magyar Nemzeti Tanács, javult a tűzhelyzet Szerbiában, és bemutatták a Hadak hangja című előadást az Újvidéki Színházban. Mondom a részleteket. Tanévkezdő tanszer csomaggal és iskolatáskával vághatnak neki az iskolának a vajdasági magyar elsősök. A Magyar Nemzeti Tanács idén is központi tanévkezdő ünnepségen köszöntötte az első osztályba induló kisdiákokat. Ezúttal a Bajsai Testvériség Egység általános iskolában. A 19 elsősnek és családjaiknak az iskolakezdéssel járó anyagi terhek enyhítésében is segítséget jelent a csomag, amelyet Magyarország kormánya támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő közreműködésével biztosítanak. A Rákóczi Szövetség jóvoltából pedig idén is minden magyar tannyelvű első osztályos iskolatáskát kap. Szatmári Csilla riportja.
9: Izgatott kiselsősök népesítették be a Bajsai Testvériség Egység általános iskolát, ahol már az új tanévre készülnek. A rendezvényen Cservenák Kancsár Izabella iskolaigazgató köszöntötte a 19 kisdiákot, szüleiket és tanítónőjüket, Szilágyi Eleonórát. A gyerekek az iskola kezdéshez szükséges tanszereket kaptak, köztük írószereket, színes ceruzákat és sporteszközöket. Bahorek Csenge.
10: Sokat fogod használni tornaórán az ugrálókötelet?
11: Igen.
10: Szeretsz ugrálókötelezni?
11: Igen.
10: Sok színes ceruzát kaptál-e ebbe a toltartóba?
11: Igen.
10: És sokat fogsz vele színezni?
11: Igen.
9: A tanszercsomag az iskola kezdés költségeit is enyhíti a családok számára. A szükséges felszerelések mellett ugyanis iskolatáskát is kaptak a magyar iskolába készülő diákok. Námeszovszki Tímea.
12: Ez egy nagyon hasznos és nagyon, nagyon jó támogatás a nagycsaládosoknak is, és minden családnak egyáltalán, hiszen ilyenkor iskolakezdéskor nagyon sok mindent kell megvásárolni a gyermekeinknek, beleértve az iskolatáskát is, és ennek a terhét most levették a vállunkról, illetve a tanszercsomag, amit szintén kaptak a gyerekek, nagyon-nagyon sok olyan dolgot tartalmaz, amit mindenképpen ki fognak használni az iskolában, és ezt nem a szülőknek kellett megvásárolni.
9: A Rákóczi Szövetség évek óta támogatja a külhoni családokat abban, hogy a gyermekeik magyar nyelven kezdjék meg a tanulmányaikat. Petrovai László, a szövetség stratégiai igazgatója beszédében köszönetet mondott a szülőknek, hogy magyar oktatás mellett tették le a voksukat.
13: A Rákóczi Szövetség a magyar iskolaválasztási programját a 2000-es évek első felében indította el, és tettük mindezt azért, mert a Rákóczi Szövetség tevékenységének az egyik legfontosabb lába a külhoni magyar területeken a magyar nyelvű iskolaválasztás népszerűsítése és annak elősegítése. A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja több programelemből áll, gyakorlatilag a gyermekek születésétől egészen az iskolába való belépésig végig kísérjük a gyermekek útját és a családok útját.
9: Vajdaságban idén 1290 magyar elsős kezdi meg a tanulmányait, mondta Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az anyanyelvi oktatás támogatása kiemelt feladat, ezért idén is minden magyar elsős megkapja a tanévkezdő tanszercsomagot.
14: Gyakorlatilag mi hosszú évekre visszamenőleg folyamatosan támogatjuk a
1: azokat a családokat, azokat a gyermekeket, akik anyanyelvükön kezdik meg a továbbtanulást, azaz magyar nyelven. Azt gondolom, hogy ez az egész vajdasági magyar közösség szempontjából fontos, akár a megmaradásunk szempontjából is fontos, ez egy gesztus, amivel gyakorlatilag segíteni szeretnénk a családokat, azokat a családokat, akik magyar nyelven íratják be a gyermekeiket egy-egy oktatási intézményben. Azt látjuk most egyébként, hogy az elmúlt években nem csökken az elsőben iratkozóknak a száma, tehát mindig olyan 1300 körüli elsősünk van, aki bekerül a rendszerben.
9: A gyerekek magyar tagozatra íratása ugyan családi döntés, de az egész közösségünk fennmaradásának az áloga is, hangsúlyozta a dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a magyar osztályok megtartásáért továbbra is mindenhol küzdeni kell.
4: Ma az egyéni döntéseket ünnepeljük, amelyek közösségi megerősödést eredményeznek, hiszen az, hogy a szülők magyar osztályba íratják a gyermeküket, az egy egyéni családi döntés, de minden ilyen családi döntés, minden ilyen egyéni döntés a közösségünk megerősödését is szolgálják. Örülök annak, hogy 1300 környékén van minden évben most már esztendőkre visszamenőleg a magyar elsősöknek a száma, tehát nem csökken a lélekszámunk, ugyanakkor minden gyermekért, minden osztályért küzdeni kell, és örülök annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi és köztársasági kormányzati szerepvállásának köszönhetően az összes osztályt meg tudtuk menteni, az összes osztályt el lehet indítani, akár egy-két fővel is szorványban ebben a tanévben is.
9: Az ünnepségen elhangzott, hogy idén 1290 elsőssel együtt több mint 10 000 általános iskolás és 4700 középiskolás tanul magyarul. Az idei tanévben emellett 40 kisebb létszámú magyar tagozat indulását is engedélyezték.
8: Elfogadta a szerb parlament a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,5 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A rendkívüli ülés még augusztus 24-én kezdődött, a mai szavazást pedig sokrétű vita előzte meg a költségvetés módosításával és egyéb törvénymódosításokkal kapcsolatban. A köztársasági parlamenti képviselők döntöttek még különböző gazdasági és szociális intézkedésekről is, mint amilyen a szerbiai állampolgárok 6000 dináros egyszeri állami támogatása. Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozót tüzeknél, de még több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek hegyoldalak nehezítik az oltást, a tűz lokalizálásán tűzoldók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészkek. A Kosava gyengült és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sjenica térségében azonban továbbra is ég a tűz. Szerbiában állomásozó orosz Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. 500 éve 1526-ban zajlott a Mohácsi csata, amely alapjaiban változtatta meg a magyar történelem alakulását. A kerek évfordulóra vasárnap az Újvidéki Színházban is megemlékeztek. Az esti ősbemutatón idézték fel a tragikus esemény történetét. A Hadak hangja Opus 2, Mohács 1526 című előadás a múltat és a jelent kapcsolta össze, és azt vizsgálta, mit üzenhet Mohács 500 év táblatából, az összefogás fontosságáról. A nagyszabású produkció Magyarország kormányának támogatásával, az MNT finanszírozásában valósult meg. Mecserik Anita riportja.
5: Szadíkovics Márió több karaktert is megformált az előadásban, köztük II. Lajos királyt. A mindössze 20 éves uralkodó alakját nem volt könnyű színpadra állítani, már csak azért sem, mert a színész életkorban is közel áll a történelmi alakhoz.
7: Mindig azt mondják, hogy az a legnehezebb szerep, ami korban legközelebb áll hozzánk, és második Lajos épp 20 éves volt a halálakkor. Én meg épp 23 vagyok, így igazából közel állunk, de hogy megformálni egy 20 éves fiatal királyt, aki nem épp a hadviselés vagy a városnak az ország vezetése a fő célja, hanem a mulatozás, így ezt színpadra vinni, ez volt egy kicsit nehezebb.
5: A Káló Béla által rendezett előadás tánccal, zenével és látvánnyal idézi fel Mohács történetét. Az alkotók azt keresik, milyen tanulságokkal szolgálhat a fél évezreddel ezelőtti tragédia a mai kor számára.
11: Egy előadás az konkrét személyeken keresztül szólal meg. Az, hogy történelmi személyek, személyiségek tudtak a színpadra kerülni, egy adottság. Ami új, hogy mi a mából színészeken keresztül, tehát a dramaturgiája az előadásnak az, hogy a mában és az 500 évvel ezelőtti időségben történik, és vannak átszólások. Tehát, hogy igazából 500 év távlatából tudtunk reflektálni mindazokra a hordalékokra és azokra a kérdéskörökre, amit a történészek folyamatosan tárgyaltak és kérdésként felvetettek.
5: Mohács tragédiája a mai kor számára is hordozhat üzenetet, hangzott el az ünnepi előadáson. Fremond Árpád szerint a történelmi események arra is figyelmeztetnek, milyen fontos az összefogás és a közösség ereje.
14: Hatalmas tragédia, ami 1526-ban történt, az igazából ezt a déli vidéket érintette a legkeményebben. És egyrésztről szerettünk volna emléket állítani, illetve tiszteletünket adni azoknak, akik ártatlanul életüket adták, illetve akik a harcokban részt vettük, az életüket adták akkor a hazáért abban az időben. Másrésztről pedig mindenképp szerettük volna megnézni azt, hogy ennek a csatának az üzenete, hogy ennek az eseménynek ez hogyan vetíthető a mai napokra esetleg.
5: A Hadak hangja Opus II. Mohács 1526 című előadást a tervek szerint más helyszíneken is bemutatják, hogy minél több nézőhöz eljusson.
8: A pontos idő 16 óra 11 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Egyre kevesebb gazda köt biztosítást a termőföldekre, és 43. alkalommal rendezték meg a szamár versenyt Királyhalmon. Jönnek a részletek. A természeti károk egyre nagyobb kockázatot jelentenek a vajdasági gazdák számára. Ennek ellenére Szerbiában a szántóföldeknek csak töredéke biztosított. Jégverésre, viharra és fagykárra köthető biztosítás. Az aszály okozta veszteségekre azonban továbbra sincs megfelelő megoldás. A gazdák egy része a magas költségek miatt nem dönt a biztosítás mellett. Balázs Zita riportja.
15: Az idei szezon elején még kedvezőbb hozamokban bíztak a gazdák, a nyár közepén azonban az elhúzódó csapadékhiány alaposan átírta a várakozásokat. A kukorica és a napraforgó több termőterületen is megsínylette a szárazságot, így egyre fontosabbá válik az is, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
16: Ha előző években igen kötöttem, még valamikor volt értelme, hogy kötésnek, mert korrektabbak voltak a biztosítók, de mostanában a mai időkben nem nagyon kössük a biztosításokat. Egy az, hogy nagyon túl drágák, más még, ahogy lássuk, nincs értelme. A jég ellen, akkor is mindig ott még valahogy elismerik, de a szárazság ellen nem is érdemes kötni egyáltalán, azért, mert az állam még nem nyilvánítja elemi csapásnak, addig a biztosító nem fizet. És azt mink nagyon jól tudjuk, pár éven köröztük, mikor rendes elemi csapás volt, az állam nem akarta elismerni, biztosíték még nem fizettek semmit.
15: Leggyakrabban azokat a kultúrákat biztosítják, amelyek leginkább ki vannak téve a különböző kockázatoknak. Vajdaságban egy hektár búza vagy kukorica biztosítása körülbelül 4500 dinárba kerül, a napraforgói pedig mintegy 5300 dinár. Aladics Tibor, ludasi termelő.
17: Egyre jobban alább hagy a befektetési kedv, hiszen ugye az ilyen hozamok mellett az emberek tényleg mindent számítanak és mindent néznek, úgyhogy a jövőben a biztosítás majd, hogy fog történni, ezt nem tudom. Azt is hallottam, hogy az idejében ott Bajmok környékén volt egy nagyon nagy égeső, és ott a biztosítóház valahogy nem úgy viszonyult a termelők felé, mint szokott. Na, az ilyen dolgok nagyon negatívan hatnak ki.
15: A biztosítók szerint a szerbiai gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást köt terményeire. Ez a jégverés, a tűz és a villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet, még kiegészítő biztosítással a vihar, az árvíz és a fagykár is biztosítható. Azonban az aszályra egyelőre nincs konkrét megoldás. Nagyvarjas Árpád, független biztosítási tanácsadó.
18: Tudni kell, hogyha kihívunk egy, tehát kérünk egy ajánlatot, ez még nem kötelez minket semmire se, meg tudjuk nézni, hogy ez megfelele, és okvetlenül nézzük meg, tehát azra nagyon, nagyon legyünk tisztában azzal, hogy mi az, amire kötöttük. Tehát nem biztos, hogy egyértelműen minden benne van, minden le van fedve abban az összegben, amit mi kértünk. Tehát ebben legyünk tisztában, és akkor nem lesznek félreértések.
15: A biztosítási díj a termény fajtájától és a várható hozamtól függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. Magyarországon a mezőgazdasági területek körülbelül felét, Horvátországban 60%, Szlovéniában pedig már a területek 80%-át biztosítják a gazdák.
8: Idén is megrendezik a hagyományőrző napokat Szabadkán szeptember 3-a és 6-a között. A négynapos rendezvény sorozaton a szerb közösségek kulturális örökségével és hagyományaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A program szeptember 3-án 19 órakor ünnepi műsorral kezdődik a Városháza dísztermében. A szervezők népzenei és néptánc produkciókkal, etnozenével és koncertekkel is várják a közönséget. Szerbia és régióbeli fellépőkkel, a részleteket Miroslav Karan, az Észak-Bácskai Körzet Szerb Egyesületeinek szövetségi elnöke mondja el.
19: Učešće uzeti crkveni hor Sveti Roman Melod, Milica Panić.
20: Fellép a Szent Romanos Melodios egyházi kórus, valamint Milica Panić, a fiatal szabadkai énekesnő, aki egy etnodallal nyitja meg a hagyományőrző napokat. Rajta kívül Tijana Atanasijević, Jovan Mihajlović és Bojana Sredanović is bemutatkozik, akik etnozenével, dalokon keresztül mutatják be kultúránkat. A Szabadka főterén pénteken és szombaton megrendezett programokon szerbiai és régióbeli művelődési művészeti egyesületek, valamint énekcsoportok lépnek fel. Pénteken a népszerű krajinai együttesek, a Sinovi Mányácse és a Jandrino Jato szórakoztatják a közönséget. Szombaton kerül sor a rendezvény ünnepélyes zárására, de vasárnap is lesznek programok. A zárókoncertet Dejan Matić adja.
19: Závosni koncertot držati Dejan Matić.
8: Újraindul a Népkonyha Szabadkán. A két hónapos nyári szünet után szeptember 1-én ismét megkezdi működését a Szabadkai Vöröskereszt Népkonyhája, amely naponta egy-egy adag melegételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A kedvezményezettek közül 1050-en a város 18 pontjának egyikén vehetik át a főtételt. A fennmaradó 150 személy 11 külvárosi helyi közösségben él, ezért számukra havonta alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat biztosítanak. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi. Szeptember 1-én kezdődik, és szeptember 15-ig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az első éves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16-a és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diák Központ összesen 759 férőhelyen rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg. A Bósza Milicevic kollégiumban 469, az Ivalóla Ribár kollégiumban pedig 290 férőhely van. A szállás havonta 2790 dinárba kerül, emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diák étteremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt 7980 dinárba, így a teljes havi költség 10770 dinárba kerül. 43. alkalommal rendezték meg tegnap a hagyományos szamár versenyt Királyhalmon. Idén sem volt hiány nevetésből, izgalmas és felejthetetlen pillanatokból. A verseny számos kísérő program színesítette, a többi között volt kerékpárverseny gyermekeknek, bazárok, ugrálóvár és még számos szabadtéri program. Halász Zoltán riportja.
20: A gyermekek egyik kedvence volt idén a kerékpárverseny, amelyet két külön kategóriában szerveztek meg, így mindenki kipróbálhatta magát a pályán. Sulti Gábriel, Magyar Kanizsáról. És mi az, amit a legjobban tetszik a szamárversenyen?
21: Hát, hogy futnak a szamarak, meg bicikliznek.
20: Melyik verseny volt az izgalmasabb neked?
21: Mindegyik.
20: A fogadhajtásos szamárverseny győztese a mindössze 10 éves Vajda Botond lett, aki idén vette át a stafétát bátyjától. Botond elmondta, hogy a verseny kimenetelét egyszerre befolyásolhatja a szerencse, a szamár hangulata, de a következetes felkészülés is.
21: Már több évvel kint szoktunk lenni, és eddig én a gyerek kategóriában, ami néha szokott lenni, én abba szoktam hajtani, és akkor most jött az, hogy én hajtom majd itt a nagyobbak között is, és akkor így.
20: A királyhalmi szamár verseny az évek alatt megőrizte eredetiségét, és ez az egyik legnagyobb erénye. Megőrizte azt a hamisítatlan hangulatot, amely évről évre ugyanúgy magával ragadja a résztvevőket és a közönséget, mondják a résztvevők. Cékus Géza Szabadkáról.
0: Most tetszik, úgy fölelevenítem ezeket az élményeket. Valamikor nekünk is volt csacsink, jó, én nem vezettem sose bent óta az istállóba, de élvezem ezt, hogy így kis szórakozás. Én azt hiszem, hogy kell az ilyesmi is, hogy ami nem tétre megy.
20: Ez egy igazi show műsor a szamarakkal, mondta Burány Ferenc, a szamárverseny műsor vezetője. A verseny egy izgalmas és vicces szórakozás lehet a család minden tagjának.
2: A gyerekek is két kategóriában voltak véve a kerékpárversenye. Itt a szamarakkal is csináljuk a show műsort. Én igyekszek egy kis festéket vinni bele, de hát ez kell a közönségnek, mert ma ugye 43. éve, hogy már beleöregettünk, már korra gondolok, de amúgy nagyon jó a buli. Itt szerintem mindenki megtalálja magának a szórakozást, mint a kicsikkel volt kultúrműsor, még lesz sörivó verseny. Minden korosztálynak megvan, nagypapa, nagymama, itt mindenki szerintem megtanálja a szórakozását.
20: A műsorvezető hozzátette, hogy a szórakozás mellett az állatok épségére is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért a szamarakat kizárólag vezetni, csalogatni, hívni és tolni szabad, ami időnként igencsak vicces jeleneteket eredményez.
8: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, a nap hátralevő részében meleg nyárias időjárásra számíthatunk, az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik fel, holnap reggel még számítani lehet némi csapadékra, majd a nap folyamán fokozatosan ismét előbújik a nap a felhőtakaró mögül, a csúcshőmérséklet némileg visszaesik a mai naphoz képest, 29 fokot jósolnak a meteorológusok.
23: Közélet.
24: Közélet.
23: Politika.
24: Politika.
23: Kultúra.
24: Kultúra.
23: Sport.
24: Sport.
25: Hogy ne maradjon le semmiről.
26: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

igen, igen, majdnem megdöglöttem. A hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatároztam, hogy

0: Tudom, hogy nem lesz még egy alkalom. Tudom, de most már én nem akarom.
1: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
2: A 107,1-en.
1: SMR.
2: SMR.
1: Önnek szól.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: A tükör sürgetett borotvált arccal, indulni kéne, mi lesz a harccal? Szóltak a hírek, kivitte többre, reszkett a mérce, féltem fölötte. Egy medált a mellemre tűzött, becsvágy

keserűségem, gyönyörűségem, lányok, asszonyok oldalán éltem, tetsz halálom, feltámadásom, nem múlt máson, csak asszonyon, lányom. Ne legyél fiatal, s ne úgy szép, ahogy a címlapok szeretnék, se kamerával, se szabad szemmel, nem látszik benned, és bennem az ember.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
3: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
4: Lesz rock.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben én választottam nektek egy olyan mesét, amivel könnyebb lesz a suli kezdés. Fogadjátok szeretettel! Hervai Gizella, ABC-s mese. Kobak iskolába indult. Elgurította a játékautót. Gurulja, merre látsz? Én már iskolás vagyok. Mától kezdve nem játszom játékautókkal. Belerugott a labdába. Játsz, akivel akarsz, én már nagy fiú vagyok, iskolába megyek. Sarokba állította a képeskönyvet. Kuksolj itt magadnak, én már ezután csak olvasni fogok, nem képeskönyvet nézegetni, mint a kicsik. Aztán kiitta a kakaóját, hátára vette az iskolatáskáját, és elindult. Úgy se találsz oda egyedül, kiáltotta utána a labda, és már ott is ugrált Kobak előtt. Erre van az iskola, erre, gurult jobbra. Nem igaz, erre van az iskola, dudált a kisautó, és már fordult is be balra. Kobak megállt az út közepén, és nem tudta, merre menjen.
1: Mama, mama, sírta el magát. Merre van az iskola?
2: Sír a kisiskolás, sír a kisiskolás, csúfolta a labda. Bőg az iskolás, bőg az iskolás, csúfolódott a kisautó.
0: De már jött is a mama.
2: Csak nem félsz iskolába menni. Gyere, induljunk!
0: Azzal már kézen is fogta Kobakot, és elindultak.
2: Előre!
0: Hanem ahogy a sarokra értek, nagy mérgesen rájuk szólt a jelzőlámpa.
3: Megállni!
0: Aztán a villamosokra hunyorított.
3: Mehet!
0: Mentek a villamosok, egyik a másik után.
2: Elkésel, elkésel,
0: törömpöltek el Kobak előtt. Most az autókra hunyorított a jelzőlámpa, és már durrogtak, berregtek is hosszú sorba.
2: Úgyis elkésel, úgyis elkésel,
0: dudált leghátul a játékautó. A tetején a labda ugrált.
2: Mi hamarabb odaérünk.
0: Végül átmehettek a gyalogosok is. Mentek, mendegéltek, míg az iskolába nem értek. Hanem az iskola kapujában ott állt már a játékautó, s ott ugrált a labda.
2: Engedjetek be, kiáltott rájuk Kobak, elkésem!
0: Váratlanul fügyszó hallatszott, s a lépcsőn ott állt a képeskönyv, és integetett ki belőle a rendőrbácsi.
3: Megállás! Előbb a játékok.
0: S már gurult is befelé a kisautó, mögötte a kiságy, mögötte a bólogató bádogbéka, a cérnacica, csúszott a csiga, dübögött a dob, eregélt befelé az egérke, énekelt az énekesmadár, fütyült a füstös mozdony, gurult a görkocsolya, gyalogolt a gyúrótábla, himbálódzott a hinta, indult az indián, izget mozgott az íj, jött a jérce a kakassal, Ládikó a lyukkal, Mackó a mézzel, Nénike a nyullal, ordított az oroszlán, mögötte öt ökröcske, parádézott a póni, ravaszkodott a róka, sejpített a síp, szögdécselt a szita, mögötte a teve, a tyúkocska, az ugrókötér, az űrge, a villanymotor, a zebra és a zsineg. Mire Kobak bejutott az osztályba, tel is, de tele volt játékokkal a terem. Játékok ültek a padokban, az ablakpárkányon, a tábla szélén, a sarokba zajt csaptak. Akkora csiricsárét, hogy még a kréta is ugrálni kezdett, és táncolt a táblán a táblatörlő. Kobak ilyetten a pad alá bújt, s mikor a tanítónéni bejött, azt hitte, hogy fél az iskolától. Ne félj, Kobak, nem harap meg az iskola, nevetett a tanítónéni, s mire Kobak előbújt, egy játék sem volt sehol. Úgy eltűntek, mintha ott se lettek volna. Csak az autó lapult a tanítónéni zsebében. Úgy látszik, ijedtében odabújt. No, ha itt vagy, megfoglak, mosolygott a tanítónéni a kis autóra, azzal hip-hop, már is A betűt varázsolt belőle a táblára. Attól fogva meg sem mert moccanni, ott is maradt a táblán, míg minden gyermek le nem írta a füzetébe. Minden nap fülön fogunk egy játékot, míg meg nem tanuljuk az egész ABC-t, mondta a tanítónéni. Aztán megrázta a csengőt, és megkezdődött az első szünet az iskolában.

0: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok! A mai mesével mi is iskolába indultunk. Ebben a hónapban mások is megkezdik a sulit. A kismanó, Marci és szoknyához nőtt Katinka is. De hogy ők hogyan győzik le félelmeiket, a következő hetekben megtudhatjátok. Addig is legyetek jók, és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
2: Megmester is minket hallgat.
1: Tette is ezt.

0: a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától. 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: a világon.
1: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
2: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
1: Miért?
3: Miért ne?

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107.1-en.
3: 20 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Exiós lágerek a 107.1-en.
6: 20 és 21 óra között.
5: Az SMR-ben.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
3: az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten
1: is
2: a 107,1 MHz-en.
1: Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiós slágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Eszem.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a vadra!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

szám, ki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

is vele, legyen zene, a zsákba belefér semmi kényszer, amit érzel.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettünk.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: rohanó világunkban álljon meg egy darra.
1: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.

0: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Exium slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.